Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Köszöntjük Renáta nevű hallgatóinkat! A Renáta női név jelentése újjászületett. A Renátó férfi név párja. A név legismertebb viselői Keserű Renáta és Krassi Renáta színművésznők, Tóth Renáta szépségkirálynő, és nem utolsó sorban ön kedves Renáta, aki most a rádiót hallgatja.

hányadik igazi volt ez? Mond hányadik, aki csak úgy tesz? Mond hányadik igazi volt ez?

hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor

0: nekem itt vannak álmai.
1: A te zenéd.
2: A te zenéd.
1: A te rádiód.
2: A te rádiód.

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Újra szentelték a megújult Attila téri templomot. A mezőgazdasági gépekre hívják fel a figyelmet. Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park. Kis Dániel vagyok. Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri istenszülő oltalma görög katolikus főszékes egyházat, számolt be róla a Dehír. A több mint 100 éves templom kívülbelül megújult, és 3 év után ismét megnyitotta kapuit a hívek előtt. A szertartáson újra központi szerepet kapott a templom a debreceni görög katolikus közösség életében. Az Attila téri főszékes egyház Debrecen görög katolikus közösségének meghatározó temploma, ezért az újranyitás jelentős esemény volt a helyi egyházi közösség számára. Az ünnepi alkalmon a templom megújulását és újra szentelését közösen ünnepelték meg. A több mint egy évszázados épület a munkálatok után így ismét eredeti funkciójában működhet. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük. Mondta el rádiunknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park az október 24-i Szent Dömötör napi behajtási ünnep kézműves vásár és daru fesztiválhoz kapcsolódva, számolt be róla a Hajdu Press. A darukonyha receptversenyben 3 kategóriában lehet nevezni: előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel. A szervezők a Hortobágyi rendezvény gasztronómiai programjához kapcsolódóan várják a recepteket. A verseny célja, hogy a beküldött ételek a rendezvény gasztronómiai kínálatához is kapcsolódjanak. A Hortobágyi eseményen a gasztronómiai programok mellett Hortobágy egyik leglátványosabb őszi hagyományozó eseménye is helyet kap, amely a pásztor életet, a téli készülődésben lévő állatokat és a vonuló darvakat ünnepli. A receptverseny tehát ennek a rendezvénynek a részeként jelenik meg. A jelentkezési lehetőség bárki számára nyitott, amennyiben a recept megfelel a verseny feltételeinek. További részletek a Nemzeti Park honlapján olvashatók. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: elnézést kérek, de az álmok köd fátyolát ma reggel is én tépem szét. Hát jó reggel, Debrecen! Búcsúzik az éjszakai műsor a csodálatos Máté Péterrel, és indul a reggel! Az önök zenei kedvencei között a Florence and the Machine-nel. Megmutatjuk önöknek a zenei kínálatunk teljes spektrumát. Ennek a dalnak is az a címe, hogy Spectrum. És ezzel indul a kedd reggel, október 6-án a 104,6 MHz-re. Ezzel meg folytatódik Eminem és a Houdini. Az álmok kötfátyolát nem csak én tépem szét, hanem Cihamér barátunk is. Budai Nagyantal utcán ébresztő, felébredt a madárka, pontosabban ott csücsül a kalitkájával. Vannak együttesek, akiknek elég egyetlen egy kis lemez, hogy örökre beírják magukat a zenei történelem könyve. Ők is ilyenek. Csupán egyetlen igazi nagy sláger, de azt azóta is imádjuk. Ez lesz majd az Extreme. A kedd reggelben 6 óra múlt 2 perccel. Jó reggel, Debrecen!
1: Új kutyafutatót adtak át, jutalási szabályok betartását ellenőrzik. Ismét jól szerepeltek a Deasz csapatai. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új kutyafuttatót adtak át Debrecenben az Árpád térnél az Állatok Világnapjához kapcsolódva, számolt be róla a De Hír. A belvárosi elkerített kutyafuttatók száma 1009-re emelkedett. A kialakított területen a kutyák póráz nélkül mozoghatnak, így az állatok szabadon futhatnak és játszhatnak anélkül, hogy zavarnák a gyalogosokat vagy a közúti forgalmat. Az átadáson elhangzott, ezek a helyek a kutyátartó debreceniek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy kedvenceiket biztonságos körülmények között megmozgassák. A városban azért is tartják fontosnak a kutyafutatók kialakítását, mert a közterületi kutyasétáltatás szabályai szerint a kutyákat pórázon kell vezetni. Az Árpád-téri új terület ezért a belvárosban élő kutyatartók számára jelent új lehetőséget. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormány. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Győzelemmel zárta a hétvégét a Debreceni Egyetem több sportcsapata is, miközben a jégkorongozók egy győzelmet és egy szitlövéses vereséget könyvelhettek el. A Deac jégkorongozói előbb hazai pályán 4-1-re nyertek a dunaújvárosi acélbikák ellen, majd pedig a DVTK otthonában játszottak 3-3-as döntet lent a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott gólt, a szitlövést viszont a miskolciak nyerték, így a debreceniek egy ponttal gazdagodtak. A kosárlabdázók ugyanakkor 93-88-ra kikaptak hazai pályán az Endo Plus Service Honvédtól. A futsal csapat sorozatban harmadik győzelmét szerezte az NB1-ben, a Hope ellen gyálon 4-1-re nyert, a labdarúgók pedig 3-0-ra győzték le a Füzes Abonyta a Dóczi utcai sportkampuszon, a kézilabdázók pedig 28-27-re múlták felül a Mezőkövesdet az NB1-ben. Közölte az onydet.hu.
0: És akkor még egy kis sport, egy egészen remek hír a labdarúgás szerelmeseinek. Elképesztő végjáték után győzött a magyar válogatott Ukrajna ellen. Tóth Milán és Csinger Márk góljával végül is győzelem lett Nagyszombatban. Fontos 3 pontot szerzett Ukrajna ellen a magyar válogatott. Úgyhogy nyertünk. És nyerünk még néhány napot, ami a csodás őszt, illetve az indián nyarat illeti. Mert hogy folytatódik a meleg, sőt, talán még egy picikét melegebb is lesz, mint az elmúlt napokban.
1: Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: Dani, az mit jelent, hogy őszies, változékonyabb idő, amikor egész nap sütött a nap tegnap, és olyan jó idő volt, 24 fokkal, ma is elérjük a 24 fokot, sőt, akár 25 is lehet, aztán menjünk tovább a héten. 27 fokot ígérnek csütörtökre. Hát változékonyabb valóban, mert egyre melegebb lesz, és egyre nyáriasabb az időjárás. De akkor stopp, csütörtökön megállunk, és visszaveszünk a tempóból, mert hogy a hét vége felé már csak 17-18 fokos csúcsok jönnek napközben. És jönnek a csúcsmuzsikák a reggelben.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: Én Fazekas László vagyok, és kellemes készülődést kívánok!

0: Houdini és Eminem a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.
1: Jó reggelt!
0: Tegnap, amikor Steve Miller köszöntöttük a Steve Miller Band névadóját a születésnapján, akkor el is felejtettem említeni, hát ezt a dalt, mármint az előző dalt, Eminem feldolgozását, ebből a dalból. Ugye? Megvan mindenkinek az eredeti, főképpen azért, mert pont tegnap Steve Millert ezzel köszöntötte a Best FM a születésnapján. Jó, oké, az abrakadabrából elég ennyi. Most varázsoljunk más tönöknek egy csodás őszi napot, vagy már-már nyáriasat. 25 fok is lehet ma Debrecen. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Ez a kedreggel, október 6-án Bruno és Renáta nevű kedves hallgatóink névnapján, az aradi vértanúk emléknapján, nemzeti gyásznap van ma Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Azonban szerencsére szomorúságra nincs okunk, ami a labdarúgást illeti és a magyar sportot, hiszen tegnap este győzött a labdarúgó válogatott. Tényleg durva volt a mérkőzés, mert hogy igazából miután az 52. percben a magyar labdarúgó válogatott megszerezte a mérkőzés első gólját, nagyon úgy nézett ki a 83. percig, ami már ugye a vége felé van a mérkőzésnek, hogy nyerünk és egyértelműen hozzuk a 3 pontot nagy szombatról. Azonban Jaremcsuk a 83. percben egyenlített, és akkor bizony már csak 7 perc volt hátra elvileg a mérkőzésből. Nem kellett 2 perc, hogy Csinger beletaláljon a kapuba, és ez a végeredmény lett a tegnapi Ukrajna-Magyarország labdarúgó mérkőzésen nagy szombatban. Úgyhogy az elképesztő végjáték után győzött a magyar labdarúgó válogatott, mégpedig 2-1-re verte meg Ukrajnát, és ez nagyon értékes 3 pont a Nemzetek Ligájában. Gratulálunk! Szóval nyárias idő, ma akár 25 fokkal, holnap 26 csütörtökön, 27 fok is lehet meg. Van ez? 27? Hát majdnem 30. Az már egyértelmű nyár. Még vagy 2 napig. Aztán jön az ősz, és a hűvösebb, még ennél is hűvösebb reggelek és nappalok. Egyébként jelenleg 7-8 fok van Debrecen belvárosában. Hát holnap meg holnap után, vagy azután még hidegebb lesz. A reggelben hamarosan köszöntjük a névnaposainkat, most azonban érkezik a dal, az egyetlen igazi kislemez, az amerikai extreme rock együttes slágere, ami 1991-ben óriási kedvenc volt.

0: Watermelon Sugar a Best FM-en egy perccel fél hét után. Jó reggel, Debrecen! Ajaj, csörög a telefonunk. Igen, Gabika?
1: Halló?
0: Azt hittem, hogy Gabika vagy. Szevasz! Fazekas Laci, mond!
1: Szia, én meg Józsi vagyok, Szilágyi. Figyelj, szerezünk valakinek örömet ma reggel. Találtam az Ötvös utcán egy kulcscsomót. Van egy különleges ismertetőjele. Az egyik kulcsnak a feje egy békafej.
0: Aha.
1: Hát, ha valaki ráismer, mert biztos, hogy hiányzik neki.
0: Hát, tuti biztos, főképpen, ha nem tud hazamenni a reggeli kucsos sétáltatás után. Vilma, engedj be! Józsi, köszönjük az információt, itt lesz egy telefonszám nálam, ehhez a kulcscsomóhoz. És azért gondoltam, hogy Gabika vagy, mert Tihamér írta, hogy a Budai Nagyantal utcán működik a Trafipax. És utána mindig menetrendszerűen megszokott Gabriella is jelenni ezzel az információval. Köszönjük! Október 6-án a Brunókat és a Renátákat köszöntjük. Az aradi vértanúk emléknapján egyébként 231 éve született Láner György, honvéd tábornok, az egyik aradi vértanú, akit pont a születésnapján, az 54. születésnapján végeztek ki, 1849. október 6-án. Van lenne a születésnapján Martin Beheimnak, felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója volt. 567 éve született. Aztán, ha már felfedezők, akkor Thor Heyerdahl is ma ünnepel, ő norvég tengerbiológus, antropológus, felfedező volt, mert hogy 112 évvel ezelőtt született, a Kon-Tiki expedíciójával lett híres, amelynek során egy tutallyal 8000 kilométert vitorlázott Dél-Amerikából a Tuamotu szigetekre. Ma 63 esztendős Elizabeth Shue láttuk a karatekölyökben, a koktélban és a visszajövőbe filmekben. Az 53. születésnapját ünnepli Ioan Gruffudd, őt a Sólyom végveszélyben, a Titanicban, ott egy tisztet alakított, és a Fantasztikus négyesben is láthattuk. 51 éves Steinmetz Barnabás olimpia.

0: olimpiai bajnok, vízilabdázó, János az apuka, és Ádám a tesó is, szintén kiváló sportember. És 77 éves lenne ma Bobby Farrell, a Bonnie M együttes higgany mozgású táncosa. Nagyon sokáig azt hittük róla, hogy énekel is, de hát nem, ő csak táncolt. Ikonikus fejszerkezetével és valóban higgany mozgásával örökre bevésedett az emlékünkbe, úgyhogy később majd megemlékezünk róla. Egy kis 80-as évek. Send me an angel. Szintipop világából egy igazi gyöngyszem, a Real Life együttes tőle. Right, 64 éves ma Danny Simcic, a Real Life együttes énekese.
1: Köszöntjük Bruno nevű hallgatóinkat. A Bruno germán eredetű német névből származó férfi név, jelentése barna. A név egyik híres viselője, Straub F. Bruno biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a másik pedig önkedves Bruno, aki most a rádiót hallgatja.
0: És aki sokszor szokott énekelni a Best FM-en, hamarosan majd fog a névnapján, de nem most, mert most egy Renátával folytatjuk el.
1: Köszöntjük Renáta nevű hallgatóinkat. A Renáta női név, jelentése újjászületett. A Renátó férfi név párja. A név legismertebb viselői Keserű Renáta és Krassi Renáta színművésznők, Tóth Renáta szépségkirálynő, és nem utolsó sorban önkedves Renáta, aki most a rádiót hallgatja.
0: És aki most a rádióban énekelni is fog, még pedig Debrecen kedvenc rádiójában érkezik a Megasztár 5. szériájának a győztese, boldog névnapot kívánva az összes Renátának és Brunónak, Tolvaj Reni, Hagylak menni!
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, nagyra törő tervei vannak, és ez fontos a testi szellemi erőllét. Fogyasszon sok-sok gyümölcsöt, zöldséget és minél több szénsavmentes ásványvizet. Bika, bolygója most kedvező hatást biztosít magánéletének rendezésére. Ön most őszinte és nyitott a változásokra, és hajlandó a kompromisszumra is. Ikrek, megcsappant kapcsolatteremtő képessége és párjával is elégedetlenkedik, bár közben félti és ragaszkodik hozzá, ön sem érti a kettősséget, ami érzelmeiben uralkodik. Rák, a környezetében valaki felkelti az érdeklődését, ha a munkahelyén kereszt szerelmet, legyen felkészülve a kollégák rosszallására, sőt az áthelyezésre is. Oroszlán, széles látókörű és vidám természetű, ezért könnyen teremt kapcsolatot, ismeretlen társaságba is azonnal beilleszkedik. Szűz, kitartóan dolgozik, de néha úgy érzi, nem honorálják kellően a munkáját, a sors ma megoldást kínál önnek. Mérleg, az átgondolt megfontoltság ideje következik, óvakodjon a makacságtól és a túlzott birtoklási vágytól. Skorpió, váratlan eseményekre és változásokra számíthat, most nincs abban a helyzetben, hogy mindent figyelembe véve képes legyen a különböző helyzeteket mérlegelni. Nyilas, kellemes események történnek, amelyek megszínesítik a mai napját, kedvesen boldoggá teszi, mert viszonozza szerelmi érzéseit. Bak, ragyogóan érzi magát és csupa jó döntéseket hoz, bátran vállalja az új feladatokat és készen áll az új ismeretek megszerzésére is. Vízöntő, a lényegre koncentrál és nem veszik bele az apró részletekbe, kedvesével, ha néha külön úton is járnak, a végén mindig összefutnak. Malak, sokoldalú tájékozottságát és jó meggyőző képességét érvényesítheti a mai napon, képes bármilyen támadást elhárítani, kihívásra kihívással válaszol.
1: Énekelheted,
0: vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: A kedd reggelben is ez a Best FM Heinz Gabival, vagyis hát Bigával. Micsoda név, Biga. Így ismeri az egész ország ezt a kedves fiatalembert, akinek ilyen remek dalai vannak, mint az előző. Mindjárt jön egy ilyen volt, ilyen letrovat, de előtte némi közlekedés a már úton lévőknek. A legfrissebb Budai Nagyantal aktív Trafibox. Amit már mindenki tud, kétszer egy sávon zajlik a forgalom a Debreceni Füredi út, Böszörményi út, Nádor utca közötti szakaszán, mert hogy folytatják a 33-as számú főút útfelújítási munkálatait. Tegnap is a nagyobb kereszteződésekben rendőr irányította a forgalmat. De nem csak ebből az apropóból találkozhatnak az utakon rendőrökkel, hanem azért is, mert a magyar rendőrség Roadpol akciós csatlakozott, és a hétfői naptól egészen vasárnapig a szokásosnál is körültekintőbben kell közlekedni a hazai utakon, főképpen ami az elektronikus eszközök használatát illeti, mert hogy ezt fogják figyelni, azaz azt, ami elvonhatja a járművezető figyelmét, például képi, szöveges adatok megtekintése, vagy akár írása. Remélem, Árpikám, hogy te most éppen nem vezetés közben írtad a Viber üzenetedet. Azt írja, a BMW körúton végre működik a jelzőlámpa. Na, egy jó hír. És némi közlekedési információ a reggelben, szóval továbbra is csak óvatosan. Baleset és bírságmentes közlekedést a 104,6 MHz-en.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Köszönöm a választ, nem én írom, a gyermek. Milyen jó, hogy van ilyen segítőtársad ott a reggeli munkába, iskolába menet. Ilyen volt 1977-ben. Lionel Richie együttese a Commodores adta elő az Easy című dalt Thomas McClary-vel, aki ennek a dalnak a gitárjátékának a főszereplője. 77 esztendős lett ma.

Szóval 77-ben így szólt, aztán... Ilyen lett a Face No More-ral, már a 90-es években. Ez az Easy, a Best FM-en.

Sakara Echoes. Én is egy nagy kedvenc a Best FM-en, 7 óra van. Hogy melyik legyen a következő nagy kedvenc, mivel hogy jön a reggeli villámvoks, ez ma reggel is önökön múlik. Az első ajánlatunk egy hazai lesz, AK-20.

És ez nem bluff, ez valóban a bluff. A ma reggeli villámvoks első indulója, a második egy aktuális zenei kedvenc. A Temper City-től. Lili, neked is tetszik? Örülök. Gitta maradna azért a bluffnél. Meg Betty is. Sőt, Attila is. Na de ki szeretne egy kis külföldi retrót? Ő küldjön egy hármast!

0: Vivien, Marci, Norbi, Jújúj, felettébb sok itt a hármas, az Eruption dalára, ez a One Way Ticket. Várjuk az SMS-eket.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: És a Viber üzeneteket hamarosan eredményhirdetés, most pedig mivel 7 óra van pontosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Óriási székvásár a Shellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én. Készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Shellaton. Salétrom utca 5. Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
5: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Tanösvény épül Józsán, építkezéseken ellenőriz a NAV Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
7: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat azt, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
6: Tanösvény kialakítására készülnek Józsán, számolt be róla a dehir.hu. A fejlesztés kiviterezőjét a 23. nyúlfűző verseny és csak nyúlfesztiválon jelentették be, amelyet a hétvégén tartottak a Tócópatak partján. A rendezvényen több mint 80 bográcsban készültek ételek, a főzőverseny különlegessége pedig az volt, hogy valamennyi fogás alapanyaga nyúlhús lehetett. A fesztiválon a főzőverseny mellett családi programokat és bemutatókat is tartottak. A bejelentés szerint a józsai Klastonparton kialakítandó tanösvény a környezeti szemléletformálás szolgálja majd. Az útvonal több pontján interaktív elemek segítik a látogatók bevonását, emellett közösségi teret és két egyedi kialakítású játszóházat is létrehoznak. A tervek szerint a tanösvény kapcsolatban lesz a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásaival is. A Hajdúbihar megyei építkezéseken ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV. Az adóhatóság Hajdúbihar megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai azt vizsgálják, hogy az építkezéseken szabályosan foglalkoztatják-e a dolgozókat. Számolt be róla a Hajdú Press. A revizorok ellenőrzése kiterjed a megye építkezéseire, a hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a közzétett információ nem jelenti azt, hogy kizárólag ezeken a helyszíneken lehet számítani vizsgálatokra. A mostani akció célja a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata az érintett építkezéseken. A hatóság a munkát egész Hajdúbihar területén végzi, ezért az építőiparban dolgozókat és a munkáltatókat is érintheti az ellenőrzés sorozat.
0: Napsütéssel és 6-7 fokkal indul a reggel, Dani mondja már is a folytatást.
8: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
0: Nagyon jó kilátások, ami a következő napokat illeti, akár 27 fok is lehet csütörtökön, és az lesz a csúcs a hőmérsékleti csúcsok tekintetében. Aztán visszaesik majd a hétvégére elég jelentősen. A csúcsok csúcsa csütörtökön várható. És ezt csúcs zenével folytatjuk, mégpedig egy olyan zenével, akinek a győzelme ma reggel egyértelmű volt.
9: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Legalábbis az önök számára a második hely már nem volt annyira egyértelmű, ott nagyon komoly verseny volt. De hogy kinek sikerült a három dal közül nagyon elhúznia a másik kettőtől? Azt írja Gyuri, hogy apának a 90-es évekből, a panzió diszkóból, hát lehet akkor is táncoltak egyesek a dalra a 90-es években, de maga az Eruption dala 1979-es, ez a...

0: vagyok, mit dobott a sorskerék?
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Sajnos balesetet egyszerre ketten is írják, Kinga és Dórika, hogy a Faraktár Hajnal utca kereszteződésében baleset van, sőt Kinga még dokumentálta is az eseményeket. Nem tűnik túlságosan nagynak az ügy, de hát egy baleset az már megtörtént, nem lehet kicsi, úgyhogy Faraktár, Hajnal utca, Rakovszki kereszteződés, két autó koccant össze. Legyenek nagyon körültekintőek arra felé. Gondolom kíváncsiak rá, hogy ki lett a második helyzet. Ma reggel az első a 80-as évek, vagy még inkább a 70-es évek végének egyik nagy slágere, a brit Eruption Disco együttes dala volt, a One Way Ticket, vagy ahogy többen írták, például Kata, van még cigid, de hogy ki lett az első, utána második.
2: Egy újabb top sláger. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
0: A Temper City. Erre szavaztak még nagyon-nagyon sokan, de nem olyan sokan, mint a nagy retro kedvencre. 4180. Jó reggelt a Best

0: Tony Montana és a Bluff.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: És együtt tájékoztatjuk önöket a legfrissebb közlekedési történésekről ezen a napsütéses kedd reggelen. Ó, hát valakinek árnyékos, meg borult az ég, főképpen abban a balesetben szereplő feleknek, akiknek nem indul túlságosan jól a mai napjuk, sőt egész pocsékol indul. Vigyázzanak ne, hogy önök is így járjanak. Rakovszki, Hajnal utca, Faragtár kereszteződés, anyagi káros baleset. Jelezték ezt többen, azóta is a Best FM-en. Reméljük már nincs komoly forgalmi akadály. Edina, neked is köszönjük. Kinga, neked már megköszöntük. Dórika, neked is. És neked mit köszönhetünk? Jó reggelt!
3: Szia, Laci, Ricsi vagyok. Hatház belterületén a gumisnál megint kint van a fehér
0: tehát. Hatház belterülete, gumis. Ricsinek akkor egy Trafipax információt köszönhetünk. Budai Nagy Antal, Trafibox aktív.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A napocska is nagyon aktív lesz ma. Mondhatni nyárias, meleg, hát 24-25 fok, az már nagyjából abba a kategóriába sorolható. Holnap után meg 27. Nyert a magyar labdarúgó válogatott, tegnap este sikerült elképesztő hajrá után legyőzni az ukrán labdarúgó válogatottat Nagyszombaton, és nagyon fontos 3 pontot szerzett Ukrajna ellen a válogatottunk a Nemzetek Ligáján. Ukrajna-Magyarország 1-2. 1-2, 1-2, csak katonásan. Kinek a kedvence a Grace Klinika? Sokan vannak, úgyhogy szerintem ennek a muzsikának ők nagyon-nagyon fognak örülni. Ez a Snow Patrol és a Chasing Cars.

0: De finom kis muzsika ez. A Chasing Cars a Best FM-en a Snow Patrol-tól. Mindjárt folytatjuk a kedreggelt. Vele Ed Sheeran és az Azizam. Azt hiszem, baleset van a Donkanyarban. Azóta többen is megerősítették. Attila, Csaba, Bea, Anna Mária és Tia. És sajnos az újabb fotókból azt is látom, hogy mentők is érkeztek, igen, nagy erővel, a Rakovszki faraktár Hajnal utca kereszteződésben nem történt balesethez, úgyhogy nagy valószínűséggel ez sajnos nem csak anyagi káros baleset. Mindjárt 7:30.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
3: 5 perces autómosás, 42

0: Egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
1: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
7: Sziasztok, Bálint Ezs vagyok.
2: Bárhol is vagy, ott van vele.

0: François Hardy és egy kis francia retro a Veszte FM-en, ami után magyar retroval folytatjuk. 4 perccel múlt el fél 8, jó reggel Debrecen. Továbbra is egy baleseti helyszínelést kíván nagyobb figyelmet a Faraktár Rakovszky Hajnal utca kereszteződésében. A rendőrség mellé a mentők is megérkeztek már. Aztán megérkezett a Trafiboxban a Madárka, a Budai Nagy Antalon, és sebességet mérnek Hatház belterületén is. A Gomisnál, és jönnek még a közlekedési információk, olyanok is, amelyekről nem volt szó, például a Bolyai utcával kapcsolatban, pontosabban a Böszörményiről a Bolyai irányába fordulva, de hogy jön oda a Füredi? Zsóti, mi történik? Nem nagyon tudom értelmezni, amit írtál. Kérlek, fejtsd ki konkrétabban, jó? A Mikepércsi útról érkezett információ az teljesen konkrét. Azt írták a hallgatók, hogy minthogyha ma reggel a szokottnál is hosszabb lenne a sor a Mikepércsi úti bevezetőn. 500-540-30-933-1046. Ő is akkor egy magyar színész, aki ennek a kis országnak az egyik legnagyobb kedvence volt. 85 éve hunyt el, és az Amerikai Egyesült Államokban a nagyszerű Kabos Gyula egészen fiatalon, 54 éves korában. Biztos azért, mert hagymát evett. Hagymával.
1: Elmegyek innen rögtön.
2: Én már viszem is a koffereket.
3: A koffereket itt maradnak.
2: Elég baj.
3: Elmegy rögtön? Nem. Itt marad. Kitölti a felmondás idejét. És minden nap végig fogja nézni, hogy én nem smokingba leszem a vacsorát, hanem ingújba. Így. És... a libasülthöz hagymát ezem. Mindenhez. A hagymához hagymát ezek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel. A feleségem annyit eszik, amennyit akar.
2: Ilyen kövér lesz.
3: Én pedig megint bajuszt növesztek. Ekkora bajuszt.
0: Megunhatatlan. Kabos Gyula. Best of a Best FM-en.
4: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
5: Halló, Annácska? Maga az? Itt Aladár. Óriási szenzációban. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve.
6: Nem magáról beszéljen, mert szétrobbarok. Mi van a Kovács Verával?
5: Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez nem a mi Szűcsünk. Egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Nem, mint ahogy mondják, hogy mit Szűcs, kis Szűcs. Sos Szűcs, hús. Sos Szűcs, hús Szűcs.
4: Egy film zene.

0: folytatjuk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
2: A Papoptikában november 15-ig minden Rode Stock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
3: Ez reklám volt
2: a Best FM-en.
4: Hey, this is Megan Trainor, and you're listening to my music,
5: a Best FM.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A legtöbb emberi szerencsétlenség, nyomorúság, a reménytelen, szégyenletes és baljós emberi helyzetek igazi oka leggyakrabban nem is az emberek gonoszsága, hanem egyszerűen a tunyaság. Aki gyakoribb, s aki ellen nem lehet védekezni, s aki az emberi nyomorúságot és tragédiákat millió számra tenyészti, az a jámbor és tunya ember, aki elfordítja fejét, ha valamilyen aljasságot vagy jogtalanságot lát. Óvatosan körüljárja az emberi nyomorúságot és szótlanul odább megy mellőle, holott különösebb áldozat és erőfeszítés nélkül visszaadhatná egy ember kedvét az élethez, vagy segíthetne egy nyomorulton. Az ember, aki harcra kell a világgal, a maga zsarnoksága érdekében, nem olyan veszedelmes, mint az udvarias, sunyi és megfontolt középszerűség, a gyáva és lusta önzés. Ez a fő bűn. Ez a fajta ember csinálja a világot olyanná, amilyen, s neki köszönhetjük, ha e tapasztalatok birtokában különösebb sajnálkozás nélkül búcsúzunk halálunk órájában az emberi világtól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ribacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: So easy, a Best FM-en a kedreggelben Olivia Dintalát hallották, egy kis programajánlat mára, és hát tulajdonképpen az egész hétre, hiszen az egész héten tart a Nagy Erdők hete, írók, költők és a Nagy Erdő kvíz a Mélius Központi Könyvtár helytörténeti részlegén, szóval érdemes egész héten belátogatni majd oda. A mai napon pedig a Helytöri Klub bemutatja időutazás a régi Nagyerdőben sok vetített képpel, Vas Attila Tamás előadása a Nagyerdő hete alkalmából. A Mélius Központi Könyvtárának helytörténeti részlegén lesz az ingyenes program, de kérjük, hogy aki szeretne részt venni, az regisztráljon, akár még most is, helyismeret@melius.hu, és ma 5 órakor lesz egyébként az előadás. 17:30 pedig egy könyvbemutató, Lipcsei Emőke, a Svédországban élő magyar írónő, Debrecenben és a Mélius Központi Könyvtárban látogat a mai napon, hogy idén megjelent könyvét, két könyvét is bemutassa, az egyik az Ördöghinta, a másik pedig a Cancel című novellás kötet. A moderátor Kulin Borbála, irodalomtörténész lesz majd. Tehát ma a Mélius Központi Könyvtárában, és akkor még egy kis színház, mára a Csokonai Nemzeti Színház ajánlatával zárjuk a programajánló blokkot, mert hogy lesz ám előadás, kettő is, az egyik Örkény István Tóték, a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében 6 órától, a másik pedig Federico García Lorca, Bernarda Alba háza, a Csokonai Fórum Latinovics Zoltán termében este 7 órától. Jó szórakozást!
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.

0: Field, dán Eurodance énekesnő, aki 1994-ben a tükör előtt állva készült arra a bizonyos éjszakára, de hogy mi történt azon a szombat éjszakán, azt már nem tudtuk meg. Lehet majd a Záporozsec énekel erről önöknek?
1: Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordul.
0: Zápor zivatar az valószínűleg ma még nem lesz, csütörtöktől fordul esősebbre és ősziesebbre az időjárás, addig csak nyár, a Renáták és a Brunok névnapján. Névnaposunk Bruno Mars. És születésnapos is érkezik majd Szekeres Adriana. Mi a helyzet a Don Kanyarnál? Két autó ütközött még az előző órában, ha ott vannak még, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM, a telefonszámom 500-540.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
7: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
8: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
9: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
10: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
11: Ez reklám volt.
12: A Best FM-en.
13: Újra szentelték a megújult Attila téri templomot. A mezőgazdasági gépekre hívják fel a figyelmet. Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park. Kis Dániel vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri istenszülő oltalma görög katolikus főszékes egyházat, számolt be róla a Dehír. A több mint 100 éves templom kívül belül megújult, és 3 év után ismét megnyitotta a kapuit a hívek előtt. A szertartáson újra központi szerepet kapott a templom a debreceni görögkatolikus közösség életében. Az Attila téri főszékesegyház Debrecen görögkatolikus közösségének meghatározó temploma, ezért az újranyitás jelentős esemény volt a helyi egyházi közösség számára. Az ünnepi alkalmon a templom megújulását és újra szentelését közösen ünnepelték meg. A több mint egy évszázados épület a munkálatok után így ismét eredeti funkciójában működhet. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk, körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük. Mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
14: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
13: Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park az október 24-i Szentdömötör napi behajtási ünnep kézműves vásár és darufesztiválhoz kapcsolódva, számolt be róla a Hajdu Press. A darukonyha receptversenyben három kategóriában lehet nevezni, előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel. A szervezők a Hortobágyi rendezvény gasztronómiai programjához kapcsolódóan várják a recepteket. A verseny célja, hogy a beküldött ételek a rendezvény gasztronómiai kínálatához is kapcsolódjanak. A hortobágyi eseményen a gasztronómiai programok mellett Hortobágy egyik leglátványosabb őszi hagyományőrző eseménye is helyet kap, amely a pásztor életet, a téli készülődésben lévő állatokat és a vonuló darvakat ünnepli. A receptverseny tehát ennek a rendezvénynek a részeként jelenik meg. A jelentkezési lehetőség bárki számára nyitott, amennyiben a recept megfelel a verseny feltételeinek. További részletek a Nemzeti Park honlapján olvashatók.
0: Még egy kis rendőrségi hír. Igen, ott vannak a rendőrök a Donkanyarnál, írta a hallgatónk a kérdésemre válaszolva. Szilvia, köszönjük szépen, de tart még a helyszínelés a balesetnél a Rakovszki Faraktár Hajnal utca kereszteződésében. És hogy tart még a nyár? Az őszben? Igen, de vajon meddig? Ez a nagy kérdés.
13: Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: A választ egyébként tudjuk az időkép.hu-ról. 27 fokig emelkedik csütörtökig a hőmérséklet, aztán jönnek az esősebb, csapadékosabb napok csütörtöktől, és aminek következtében péntekre és a hétvégére már csak 18-19 fokot mondanak.
15: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. 8 percen múlt el 8 óra. Jó reggelt kíván mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiója.

0: azon az éjszakán, azon a tegnap esti hűvös éjszakán magyar siker született nemzetközi labdarúgó mérkőzésen.
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled.
0: Ugyanis, amit már mindenki tud, elképesztő végjáték után győzött a magyar válogatott Ukrajna ellen. Tóth Milán és Csinger Már góljával lett végül is győzelem Nagyszombatban, pedig úgy látszott, hogy ez egyáltalán nem biztos, mert mint az, hogy meg fogjuk szerezni ezt a nagyon fontos 3 pontot a Nemzetek Ligájában. Az első gólt ugyan magyar szerezte Tóth Milán, de egyenlített aztán Ukrajna válogatottja a 83. percben, és 2 perccel utána a 85. percben Csinger góljával sikerült a végeredményt Ukrajna-Magyarország 1-2 beállítani, és ezzel megszerezni az értékes 3 pontot. Gratulálunk a magyar labdarúgó válogatottnak. És hírek az utakról a kedreggelben. Azt mondják a hallgatók, hogy valami gond lehet a Mikepércsi úton. Nem szoktam így külön ezt kiemelni, mert hát hétköznap reggeli forgalom van, úgyhogy nem lepődünk már meg semmin. Azonban most szokatlanul többen jelezték, hogy szokatlanul hosszabb a sor. Legutóbb például Krisztina, lehet tudni valamit a Mikepércsi útról? Katasztrófa, 20 perce jövök a Debrecen táblától, és még mindig csak a gázvezeték kereszteződésben járunk. Korábban olvastam, Marcsit, ő azt írta, hogy a Leiningenről képtelenség kifordulni a Mikepércsi útra. Gondolom nincs baleset, mi sem tudunk ilyenről. Esetleg a lámpákat nem tudták normálisan beállítani? Költői kérdés volt, Maresz. Tudtok erről valamit? Nem többet, mint amit ti. Csak felvetettük a problémát. Már csak azért is, hogy hát a közösen sikerül ezt megoldanunk. Köszöntjük közösen ma a névnaposainkat 9 perccel 8:30 előtt. Először is a Renátákat.
3: Köszöntjük Renáta nevű hallgatóinkat. A Renáta női név, jelentése újjászületett. A Renátó férfi név párja. A név legismertebb viselői Keserű Renáta és Krassi Renáta színművésznők, Tóth Renáta szépségkirálynő, és nem utolsó sorban ön kedves Renáta, aki most a rádiót hallgatja.
0: Neked, és a Renáták mellett a Brunókat.
3: Köszöntjük Bruno nevű hallgatóinkat. A Bruno germán eredetű német névből származó férfi név, jelentése barna. A név egyik híres viselője, Straub F. Bruno biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a másik pedig önkedves Bruno, aki most a rádiót hallgatja.
0: Na tessék, miközben beszéltem a Mikepércsi útról, további üzenet jött Évitől. Mi van a Mikepércsi úton? Simán csak dugó, arra szólunk 20 perce. Köszi, ha tudsz valamit. Tehát azt tudjuk, hogy baleset nincs, Zsolt azt mondta nekem, ezt sikerült végigjönnie. Balesetnek nyoma sem volt, csak a reggeli dugó sokkal nagyobb, mint általában ma reggel. Szóval Bruno és Bruno Mars, akinek 2010-ben jelent meg az a dala, amellyel mindjárt folytatjuk, és köszöntjük a Best FM rádió névnaposait, de előtte érdekességképpen hadd mutassam be a legújabb kislemezét, ennek a kiváló énekesnek.

hozzá készült videóklip pár napja került fel a legnagyobb videó megosztóra YouTube-ra, és már is több mint 6 millióan voltak rá kíváncsiak. Jó, mondjuk ebből mondjuk 100 ezer én voltam. Dance with me! Egy vadonatúj zenei kedvenc. Az ősz egyik nagy kedvence lehet ám.

Remélem igen, mint ahogy 2010 óta szeretjük a mai névlapos első kislemezét, és ennek már 16 éve. Bruno Mars, köszöntve a Brunókat és a Renátákat a kedreggelben. Just the way you are.

0: folytatjuk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Koszos az autód? Ragyog jön újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Debrecen.
1: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
6: A reklám után újra.
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Wonderful Life, a Hearst és a Purple Disco Machine 5 perccel 3:49 előtt. Sándort olvasom, azt írja Hajdúböszörmény és Bodaszőlő között Trafipax. Gerzsont is olvasom, azt írja Hajdúszoboszlón a temetőnél szemlélik a 30-as táblát. És Szilviéket is olvasom, a rendőrök még ott vannak a Donkanyarnál, tehát tart a helyszínelés, talán még most is, a Rakowski hajnal faraktár kereszteződésében. És hogy miért lehet nagy sor a Mikepércsi úton, Zsolttal próbáljuk megfejteni, imádjuk a konstruktív javaslatokat, főképpen ha értjük, én most szó szerint felolvasom Zsolt, mivel magyarázza a nagy dugót a Mikepércsi úton. Az a gond, hogy a Leiningen utcáról és az Epreskert utcáról feltöltik a kocsik a Leiningen utca és a Monostor pályaút közötti szakaszt, és amikor az egyenes menő zöld van, akkor max. 3-4 kocsi tud áthaladni. Az a kereszteződés felszabaduljon, vagy legalábbis jobb legyen a reggeli közlekedést, a Leiningen utca jobbra kiegészítő zöldet ki kellene kapcsolni, ugyanis onnan nagyon sok kocsi jön, és a kiegészítő zöld után teli zöld jön nekik. Ne kívánják, hogy elismételjem. Biztos van benne valami. Inkább köszöntsük fel Magyarország egyik kedvelt énekesnőjét a születésnapján. Akinek a karrierje 1996-ban Erdélyi Lacival az Unisex együttesben indult. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint a Szebb holnap, vagy az Úgy szeress. Nagyjából 4 évig tartott az Unisex történet. Nem túl későn, 2001-ben elindult a szóló karrierje. Nem is sírt, hogy elmúlt az Unisex-es történet. Folytatta ő egymagában a Túl későval. És a...
1: Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná. Nincs még egy kérintés,
0: az olyan, mint te, című legnagyobb slágerével. Gondolom már kitetszettek találni, hogy ki lett ma 53 esztendős, aki már is érkezik Gáspár Lacival és a kikötőkkel. Boldog születésnapot, Szekeres Adriánál!

0: Ez a Best FM Tét Megréd dalával és egy kis történelemmel a kedreggelben. Az aradi vértanúk emléknapja van ma, nemzeti gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Ugyanis 177 éve történt, hogy a 48-as, 49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyver letétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Ugyanazon a napon Pesten pedig kivégzik Gróf Batthyány Lajost, Magyarország alkotmányos miniszterelnökét. 137 éve annak, hogy Thomas Alva Edison bemutatta az első mozgóképét. 137 éve, hogy Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház. 75 éve annak, hogy 1951-ben megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió, amelyet az amerikai kongresszus hozott létre a II. Világháború után a szocialista országok népeinek informálása érdekében. 70 éve 1956-ban volt Rajk László és társainak újra temetése. 1949-ben törvénytelenül végezték ki Rajkot és társait, akkor egyszerűen elásták a Gödöllői országút közelében őket. És 9 éve annak, hogy elhunyt a magyar rajzfilmes, úgyhogy jön a szubjektív top 3 Nep Józseftől. A harmadik helyen a Gusztáv. A második helyen a...
1: Én, mint az egyetem boa konstrektora doktorrá, fogadom önt, bubó, bubó.
0: A doktor Bubó, kérem a következőt.
2: Ígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor.
3: Beszél majd az utókor.
2: A doktor Buborom.
0: És nálam az első helyen

0: Na ugye, Nep József az egyik legkedveltebb magyar rajzfilmes volt. 2017. október 6-án hunyt el, 83 éves korában. Neki köszönhetjük többek között a Gusztávot, a Kérem a következőt és a Mézga családot.
1: Ha baj van, még se legyen soha, kedélyed nőporos.
2: Ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos.
3: Szerintem az bolond, ki téged mindezért Fabrika Jancsinak mond.
0: Jött még egy kis emlékezés Eddie Van Halenre. 6 éve, hogy elhunyt, 2020-ban, a kiváló rockzenész. Jöjjön most a halálának az évfordulóján egy viszonylag ritkábban forgó, de annál jobb dal. A Can't Stop Loving You. 8 perccel, 9 óra előtt a kedd reggelben.

0: vendítés zárázol. Előtte pedig a Van Halen. Azt írja Gergely, hogy de jó volt ez a Van Halen nóta, Laci. A Jumpon túl is Van Halen. Hát igen, elég sokat játszunk a Jumpot, ezért partizánkodtam egy picikét, ami a Can't Stop Loving You-t illeti. Ami pedig a következő óra nyitányát, Dajcsi! Keverünk majd egy hűsítő koktélt az őszi nyár, vagy a nyári ősz következő napján. A híres színésznő Elizabeth Shue születésnapján. Tudják, hogy melyik filmnek volt a női főszereplője? Például... A koktélnak. És 77 éves lenne ma az úr, akiről szentül meg voltunk győződve, hogy a Bonnie M együttes énekese, utóbb pedig kiderült, mint Frank Ferien esetében többször, hogy Bobby Farrell csak a felejthetetlen higgany mozgását adta a Bonnie M performance-ekhez, hát a hangját nem. Mert az a Frank Ferrienné volt. Erről is majd a következő órában itt a Best FM-en. 9 óra van. Jó reggel, Debrecen!
1: Új kutyafutatót adtak át. Jótállási szabályok betartását ellenőrzik. Ismét jól szerepeltek a Deas csapatai. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új kutyafuttatót adtak át Debrecenben az Árpád térnél az Állatok Világnapjához kapcsolódva, számolt be róla a Dehír. A belvárosi elkerített kutyafuttatók száma ezzel 9-re emelkedett. A kialakított területen a kutyák póráz nélkül mozoghatnak, így az állatok szabadon futhatnak és játszhatnak anélkül, hogy zavarnák a gyalogosokat vagy a közúti forgalmat. Az átadáson elhangzott, ezek a helyek a kutyátartó debreceniek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy kedvenceiket biztonságos körülmények között megmozgassák. A városban azért is tartják fontosnak a kutyafutatók kialakítását, mert a közterületi kutyasétáltatás szabályai szerint a kutyákat pórázon kell vezetni. Az Árpád-téri új terület ezért a belvárosban élő kutyatartók számára jelent új lehetőséget. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormány. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Győzelemmel zárta a hétvégét a Debreceni Egyetem több sportcsapata is, miközben a jégkorongozók egy győzelmet és egy szitlövéses vereséget könyvelhettek el. A Deac jégkorongozói előbb hazai pályán 4-1-re nyertek a dunaújvárosi acélbikák ellen, majd pedig a DVTK otthonában játszottak 3-3-as döntet lent a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott gólt, a szitlövést viszont a miskolciak nyerték, így a debreceniek egy ponttal gazdagodtak. A kosárlabdázók ugyanakkor 93-88-ra kikaptak hazai pályán az Endo Plus Service Honvédtól. A futsal csapat sorozatban harmadik győzelmét szerezte az NB1-ben. A Hope ellen gyálon 4-1-re nyert, a labdarúgók pedig 3-0-ra győzték le a Füzes Abonyt a Dóczi utcai sportkampuszon. A kézilabdázók pedig 28-27-re múlták felül a Mezőkövesdet az NB1-ben, közölte az ondep.hu. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
2: Ez a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Gold Viola és az Erdő, Erdő, Erdő. A Best FM-en. Jó reggelt, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: Létezik, hogy még mindig tart a helyszínelés a Donkanyarban? Pali írja, hogy ott van egy baleset, hát elég régóta mondogatjuk. A sor pedig a Kossuth utca közepéig ér, vagy még tovább is talán. Szóval Faraktár, Hajnal utca, Rakovszki keresztezés, ott történt baleset. És figyeljenek az utakra, ne a mobiltelefonjukra, meg az egyéb elektronikus eszközükre, hogy ezzel baleseteket előzzünk meg. Tegnap kezdődött, és egész héten tart a rendőrség országos akciója, amellyel a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakoznak. Október 5-e és 11-e között Focus on the Road, azaz figyelj az útra, és ne a mobiltelefonodra. Ugyanis a rendőrök most kifejezetten azt ellenőrzik, hogy a vezetés közben ki használja a mobiltelefonját, és minden olyan tevékenységet fognak figyelni, ami elvonja a járművezetők figyelmét. Ide tartozik a különböző elektronikai eszközök használata, valamint a képi és szöveges adatok megtekintése. Úgy inkább csak hallgassanak a Best FM-et, abból nagy baj nem lehet. Egyébként szakmai berkekben vitatott az infotainment rendszerek terjedésével járó kijelző túltengés, ami miatt bizony szúró szemekkel néznek a törés teszteken is, de erre a jelen razzia nem terjed ki, mármint arra, hogy ha valaki azt a hatalmas nagy tapi monitort tapogatja, amivel az egész autóját vezérli, tudjuk, hogy melyik márkára gondolunk, ugye? Ha azt mondom, hogy Bobby Farrell, akkor pedig tudjuk, hogy melyik együttese, ez bizony a Bonnie M, és bár sokáig azt hittük, hogy a csávó énekel, később kiderült, hogy egyáltalán nem. Emlékeznek még, hogy melyik volt a Bonnie M első nagyslágere? Mutatom!

Bonnie M eleinte csak Frank Ferrien volt a producer, ugyanis minden vokált ő énekelt. Például ebben a dalban is, ami az első komoly kislemeze volt a csapatnak. Mivel sikeres volt, ezért úgy döntött, hogy létrehoz egy olyan csoportot, amelyek a színpadon is jól mutatnak. Toborzott három hölgyet, közülük kettő énekel ténylegesen, és egy férfit, akit Bobby Farrellnek hívtak. A felvételek során azonban kiderült, hogy Farrell képtelen lesz úgy énekelni, ahogy ezt Frank Ferrien, a producer megálmodta. Néhány élő koncerten megmutatta a saját hangját, például ezen az 1977-es koncerten. Hát igen. Bobby, ne énekelj, inkább táncolj ott a Mennyországban. 77 éve született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes, hát nem énekese, hanem higgony mozgású táncosa, aki 2010-ben hunyt el Szentpétervárott. Úgyhogy most jön a Bonnie M, és 8 perccel, 9:30 előtt, a...

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88. Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz

0: Universe, a Best FM-en, a Coldplay és a BTS közös produktuma a 104.6-on a reggel vége felé közeledve. A reggel vége pedig azt jelenti, hogy valakit köszöntünk a Best FM rádió születésnapos hallgatói közül, mégpedig egy ajándéktortával, a Monami kávézó és cukrászda Oreo tortájával, de még nem most, mert még van egy születésnapom, aki világhírű születésnapos. Úgy hívják a színésznőt, hogy Elizabeth Shue. És igazából a nagy áttörést, miután a 80-as években kezdetben reklámfilmekben szerepelt, a 84-es Karate Kölyök hozta meg a számára. Beindult a karrierje, és nem volt kérdés, hogy 88-ban Tom Cruise partnere lesz a nagy sikerű romantikus drámában, a Koktélban. Na mindjárt keverünk egy hűsítő koktélt, bár annyira meleg nincs jelenleg Debrecen belvárosában, 13 fok van, napközben 24-25 fokra is számíthat. De egy érdekesség hadd jön még Elizabeth Shue-val kapcsolatban, ugyanis a Visszajövőben második és harmadik részében ő játszotta Jennifer Parkert, azaz Michael J. Fox szerelmét, de hogy miért csak a második, és még csak a harmadik részben? Most azért, mert az első részben a szerepet egy másik színésznő kapta, Claudia Vers, aki családi okok miatt visszalépett a színészettől, és így egyenes volt a pálya Elizabeth Shue-nak a Back to the Future című film második és harmadik részében is. Egyébként Elizabeth Shue ma 63 esztendős, úgyhogy jön is a koktél.
1: Meghívhatom egy italra? Egy rom specialitásomra mondjuk.
2: Inkább sört innék.
1: Sört? Ezt már szeretem.
2: Úgy tűnik, itt egész nap a becsípettek órája van.
1: Igen, eltalálta. A nagy amerikai találmány a kapatos házas felek kikapcsolódására.
2: Egy mixerfiú telebölcs meglátásokkal.
1: Nem egy amixerfiú. A faj legkiemelkedőbb példánya. Az alkoholikus New Yorkus.
2: Wow!
1: Tudja, ezelőtt egy cirkuszban léptem fel.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.

0: két nagy hazai kedvenc. Gyors egymás után a Best FM-en ugye a Valmar, Dala és Biolexék Nagy Bogival Nem Hiszek címmel. A reggel majdnem ugye a legvégén. Na, azelőtt pedig volt egy kis koktél, már mint a film, és egy híres születésnapos Elizabeth Shue. Azt írja Tündi, hogy Laci, ma én vagyok a világhírű születésnapos. Tényleg? Ma ünnepelsz? Remélem, hogy beneveztek a születésnapi tortasorsolásra, akkor megnyerheted. Bár Tündi írja, hogy mondjuk ezzel a Tomi fiúval én is szívesen elkoktélozgatnék. Gondolom, nem Szabó Tamásra gondoltál. Tom Cruise-ra természetesen. Na nézzük, ki nyeri ma a tortát, vagy kik nyerhetik. Pápai Zsuzsi, akit a kislánya Bernát Anna és a párja köszönt a születésnapján. Szép kerek nap ez, Zsuzsika. Legyen boldog is, meg szerencsés. Varga Istvánról apa, anya és Bence nem feledkezett el. Pisti 14 esztendős lett ma. Felföldi Gusztávot, a gyerekei Szabika, Timcsike és a felesége Timi is köszönti. Péter Szilviát, de nem Péter Szabó Szilviát, az uncsiak Kriszti, gondolom uncsi már, Szilvi, hogy a neveddel játszadoznak a Nox énekesnőjének kapcsán. Kovács Ágnes Boglárka nagykorú lett, a 18-an köszönti anya, apa, Balázs Dorci és tulajdonképpen az egész család. Tortát nyerhet Megyesi Adrián, apa és Éva regisztrálta, királyné Izsvák Tímea, a családja, Frájterné Júlcsi, őt a kollégái. De van még itt Bihari Attila, aki egy hián 40, Fruzsika köszönti Pista papát, azaz Balog Istvánt, a felesége, három gyermek és a két unokája. Tortában reménykedik Őrsi Tóth Zoltán, Anita és az egész család köszönti. Ungvári Bálintka, ő 4 éves, az örök mozgó kisunokáról Józsi papa és Kati mama gondoskodott, hogy megnyerje a tortát. Pap Csongor, őt a 3. születésnapján pap mama és papa köszönti. Itt van még az ünnepeltek között Smirné Ollá Mária, Hudák Cibere Bettina, Tóth Laura, Pető Mária, Veres István és a Fodor család Zoli és Nóra, valamint Tolvajné Orosz Anikó, aki tanárnő, imádja a munkáját és a családját, és anya, apa és nagyi köszönti. De hogy ki nyeri a tortát ma? Érdekes lenne, hogyha Csicsat frizura szalon nyelné. 13 évesek vagytok? Csajok, vagy nem tudom, hogy csak hölgyek dolgoznak-e ott, vagy sem. Mónika az üzletvezető nevezte be a Csicsat szalont. Hát, akkor csatogjon a tortavágó. Kés? Nálatok? Vagy valahol máshol? Valahol máshol.
1: Halló?
0: Halló? Frájterné?
1: Igen, én vagyok.
0: Frájterné Júlcsi?
1: Igen.
0: A kolléganői nem a legegyszerűbb módját választották annak, hogy egy most már nem annyira titkos üzenetet átadjak önnek. Bármit is jelent, azt üzenik, hogy hagyjon már egy kis tésztát a lédikben is.
1: Csak szeretnének. Én meg ezt üzenem nekik.
0: Mármit, hogy szeretnék, hogy hagyjon tésztát a lédikben?
1: Igen, igen.
0: De ez konkrétan szeretném. Azt jelenti, amire gondolunk?
1: Így van, így bizony.
0: És milyen tésztát, Julcsika?
1: Mindenféle házi jellegű tésztáról van szó.
0: De ez kereskedelmi forgalomban kapható?
1: Igen.
0: Akkor van. Ez a nők a pult mögött?
1: Így van. Pontosan.
0: Hát nagy ünneplés van akkor ott abban a kereskedelmi egységben.
1: Ez út következik.
0: A születésnapi?
1: Igen. Így van.
0: A lédikben található tészta mellé adjunk egy születésnapi tortát?
1: Elfogadom.
0: Akkor megnyerted a kedvenc rádiód ajándékát.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szerbusz, az Oreo torta ma a Monami kávézó és cukrászdával készül. A munkatársaid üzenték, hát nem csak ezt a tésztás dolgot, hanem azt is, hogy boldog születésnapot, Julcsi! És ez a jó kívánsághoz csatlakozik a kedvenc rádiód is, hiszen én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Teszem, amit minden nap hallgatunk.
0: Boldog ünneplés nektek!
1: Köszönöm szépen!
0: És aki még kimaradt, Ágiék tudják, hogy bárhol is vagy, ott van veled a Best FM, például Füzes Gyarmaton, azt írta apa, hogy szeretett feleségemet köszöntjük a születésnapján, önzetlenül a családjáért él, mindig a kedvünkben jár, szeretetével és finomságaival. Sok boldog születésnapot kíván a férje, Hanna és Gergő, és bocsánat, ha néha megbántottalak. Igaz, nem debreceniek vagyunk, de mi is a Best FM-et hallgatjuk. Köszönjük nektek, és boldog születésnapot! Aki pedig a...
2: A mai reggel informátora.
0: És megnyeri a...
2: Nyereménye! Egy melans pizza.
0: Szóval kinek lett ma mázlia? Mázló Kingának.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra van, startol a kedd délelőtt Szabó Anitával és Enrique Iglesiasszal.

0: és a 80-as évek egyik legnagyobb norvég sztárjával, aki a mai napig aktív, bár az életét Parkinson-kor nehezíti. Erről most beszélt először az elmúlt hetekben Merten Harkettel. Az AHA együttes énekese. Őt is hallhatják majd a Best FM-en. Szép napot, Debrecen!
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Tanösvény épő Józsán, építkezéseken ellenőriz a NAV Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Tanösvény kialakítására készülnek Józsán, számolt be róla a dehír.hu. A fejlesztés kiviterezőjét a 23. nyúlfűző verseny és Csak Nyúl Fesztiválon jelentették be, amelyet a hétvégén tartottak a Tócópatak partján. A rendezvényen több mint 80 bográcsban készültek ételek, a főzőverseny különlegessége pedig az volt, hogy valamennyi fogás alapanyaga nyúlhús lehetett. A fesztiválon a főzőverseny mellett családi programokat és bemutatókat is tartottak. A bejelentés szerint a Józsai Klastonparton kialakítandó tanösvény a környezeti szemléletformálás szolgálja majd. Az útvonal több pontján interaktív elemek segítik a látogatók bevonását, emellett közösségi teret és két egyedi kialakítású játszóházat is létrehoznak. A tervek szerint a tanösvény kapcsolatban lesz a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásaival is. A Hajdúbihar megyei építkezéseken ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV. Az adóhatóság Hajdúbihar megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai azt vizsgálják, hogy az építkezéseken szabályosan foglalkoztatják-e a dolgozókat. Számolt be róla a Hajdupressz. A revizorok ellenőrzése kiterjed a megye építkezéseire, a hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a közzétett információ nem jelenti azt, hogy kizárólag ezeken a helyszíneken lehet számítani vizsgálatokra. A mostani akció célja a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata az érintett építkezéseken. A hatóság a munkát egész Hajdúbihar területén végzi, ezért az építőiparban dolgozókat és a munkáltatókat is érintheti az ellenőrzés sorozat. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.
0: Itt leszek.
10: Hey!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. konyhalux.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

Kellemes délelőtt, hogy jó utat, jó munkát mindenkinek a Best délelőtt. Folytatódik Debrecen zenei kedvenceivel, és marad a Vénasszonyok nyara is. Egész sok napsütése, és kellemes 24 fokra számíthatunk napközben. Én pedig maradok önökkel a következő 4 órában a mikrofonnál Szabó Anita, rádiózzunk együtt, és jöhetnek az utakról is az infók a forró drót 500-540. Let me talk to you.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, nagyra törő tervei vannak, és ez fontos a testi szellemi erőllét. Fogyasszon sok-sok gyümölcsöt, zöldséget és minél több szénsavmentes ásványvizet. Bika, bolygója most kedvező hatást biztosít magánéletének rendezésére. Ön most őszinte és nyitott a változásokra, és hajlandó a kompromisszumra is. Ikrek, megcsappant kapcsolatteremtő képessége és párjával is elégedetlenkedik, bár közben félti és ragaszkodik hozzá, ön sem érti a kettősséget, ami érzelmeiben uralkodik. Rák, a környezetében valaki felkelti az érdeklődését, ha a munkahelyén keres szerelmet, legyen felkészülve a kollégák rosszallására, sőt az áthelyezésre is. Oroszlán, széles látókörű és vidám természetű, ezért könnyen teremt kapcsolatot, ismeretlen társaságba is azonnal beilleszkedik. Szűz, kitartóan dolgozik, de néha úgy érzi, nem honorálják kellően a munkáját, a sors ma megoldást kínál önnek. Mérleg, az átgondolt megfontoltság ideje következik, óvakodjon a makacságtól és a túlzott birtoklási vágytól. Skorpió, váratlan eseményekre és változásokra számíthat, most nincs abban a helyzetben, hogy mindent figyelembe véve képes legyen a különböző helyzeteket mérlegelni. Nyilas, kellemes események történnek, amelyek megszínesítik a mai napját, kedvesen boldoggá teszi, mert viszonozza szerelmi érzéseit. Bak, ragyogóan érzi magát és csupa jó döntéseket hoz, bátran vállalja az új feladatokat és készen áll az új ismeretek megszerzésére is. Vízöntő, a lényegre koncentrál és nem veszik bele az apró részletekbe, kedvesével, ha néha külön úton is járnak, a végén mindig összefutnak. Malak, sokoldalú tájékozottságát és jó meggyőző képességét érvényesítheti a mai napon, képes bármilyen támadást elhárítani, kihívásra kihívással válaszol.
0: Best FM.

Köszöntjük Renáta nevű hallgatóinkat! A Renáta női név jelentése újjászületett. A Renátó férfi név párja. A név legismertebb viselői Keserű Renáta és Krassi Renáta színművésznők, Tóth Renáta szépségkirálynő, és nem utolsó sorban önkedves Renáta, aki most a rádiót hallgatja.

0: Halló, tessék!
1: Halló, Papranátet keresem!
0: Igen, én vagyok az.
1: Szia, Reni! Kaptam én egy olyan fülest valakitől, hogy nagyon szeretnéd viszont hallani a hangodat, a saját hangodat.
0: Igen.
1: Na vajon hol?
0: A Best FM-nél.
1: A Best FM-nél, igen. Na most mit szólsz ahhoz, hogy ez a vágyad ezzel a telefonhívással teljesült?
0: Nagyon örülök neki.
1: De azért halljuk mi is a hangodat egy kicsit jobban, mesélj nekünk magadról, mit csinálsz, merre vagy, mi ez a dolog, hogy te szeretnéd viszont hallani a hangot, szeretnél ezzel kicsit bővebben is foglalkozni?
0: Ma van a névnapom, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy a férjem benevezett engem.
1: Igen.
0: Szerintem ezért igazából ez ilyen első próbálkozás számunkra, hogy így nevezett, úgyhogy nagyon meglepődök és örülök is neki egyben. Itthon vagyunk, szabadságot töltünk, vagy két napig, úgyhogy most pihenünk, kikapcsolódunk, úgyhogy nagyon örülök neki.
1: És képzeld el, hogy emellé még a melancsba is nyertél egy kétfőre szóló sütizést.
0: Ó, hát nagyon örülök neki.
1: És a Tamara fehérnemű bolt jóvoltából pedig egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt.
0: Ó, ez nagyon klassz, hogy még ezt is, nagyon örülök neki.
1: Akkor ez egyszerre akár, hogy nézem, 3 ajándék is neked ma, Reni.
0: Igen.
1: És a páromnak pedig majd köszönnek, hogy...
0: Igen, és neki is szeretném itt egyben megköszönni, hogy benevezett.
1: Csodás napot kívánok nektek, Reni.
0: Én is viszont kívánom nektek.

0: újra szentelték a megújult Attila téri templomot. A mezőgazdasági gépekre hívják fel a figyelmet. Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri istenszülő oltalma görög katolikus főszékes egyházat, számolt be róla a Dehír. A több mint 100 éves templom kívülbelül megújult, és 3 év után ismét megnyitotta a kapuit a hívek előtt. A szertartáson újra központi szerepet kapott a templom a debreceni görög katolikus közösség életében. Az Attila téri főszékes egyház Debrecen görög katolikus közösségének meghatározó temploma, ezért az újranyitás jelentős esemény volt a helyi egyházi közösség számára. Az ünnepi alkalmon a templom megújulását és újra szentelését közösen ünnepelték meg. A több mint egy évszázados épület a munkálatok után így ismét eredeti funkciójában működhet. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük. Mondta a rádiónknak Bad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
0: Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park az október 24-i Szentdömötör napi behajtási ünnep kézműves vásár és daru fesztiválhoz kapcsolódva, számolt be róla a Hajdu Press. A darukonyha receptversenyben 3 kategóriában lehet nevezni, előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel. A szervezők a Hortobágyi rendezvény gasztronómiai programjához kapcsolódóan várják a recepteket. A verseny célja, hogy a beküldött ételek a rendezvény gasztronómiai kínálatához is kapcsolódjanak. A hortobágyi eseményen a gasztronómiai programok mellett Hortobágy egyik leglátványosabb őszi hagyományérző eseménye is helyet kap, amely a pásztor életet, a téli készülődésben lévő állatokat és a vonuló darvakat ünnepli. A receptverseny tehát ennek a rendezvénynek a részeként jelenik meg. A jelentkezési lehetőség bárki számára nyitott, amennyiben a recept megfelel a verseny feltételeinek. További részletek a Nemzeti Park honlapján olvashatók. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

A kedd délelőttben is Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en. Jó munkát, jó utat mindenkinek! Érkezik pár hasznos információ az alvás minőségéről, amely nem csak attól függ, hogy hány órát töltünk az ágyban, hanem attól is, hogy milyen testhelyzetben pihen a testünk. Most idézze fel mindenki magában, hogy milyen pozícióban szokott aludni, és hogyha hason alszik, akkor nincs jó hírem. A szakértők többsége ugyanis egyetért abban, hogy a hason alvás a legproblémásabb alvási pozíció. Hasonfekvéskor a fej oldalra fordul, gyakran órákon keresztül ugyanabban a kényszertartásban marad, így a tipikus következmények a nyakfájás, fejfájás és a zsibbadás. Sokan nem kötik össze ezeket a tüneteket az alvási testhelyzettel, pedig a panaszok szinte azonnal enyhülhetnek, hogyha sikerül egy más pózra átszokni. A hasonalvás az emésztőrendszere is hatással van, a hasson nehezedő nyomás megzavarja a gyomor természetes működését, és elősegítheti a sav visszaáramlását a nyelőcsőbe. Ezért nem véletlen, hogy például refluxra hajlamosoknál gyakran jelentkezik éjszakai gyomorégés ebben a testhelyzetben. A szakértők többsége az oldalt fekvést tartja a legkiegyensúlyozottabb választásnak, különösen enyhén felhúzott térdekkel és megfelelő párnázással. Ez a testhelyzet ugyanis tökéletesen kíméli a gerincet, javítja a légzést és emésztési szempontból is kedvezőbb. A hátonalvás is egy jó alternatíva lehet, hogyha a nyakat és a derekat megfelelően támasztó párnát használunk, bár az alvástól egy picit még messze vagyunk, remélem, hogy mindenkinek eszébe jut majd az esti lefekvés előtt, hogy a legideálisabb pózban pihenjen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
4: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.

A Beszememet hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel a 104.6-on. Október 6-a az építészek világnapja, és ha körülnézünk, akkor hamar rájövünk, hogy az építészet nem egyszerűen szép épületekről szól, hanem a történelmünk szerves része is. Magyarországon különösen izgalmas ezt megfigyelni, gondoljunk csak a parlamentre, a budapesti Széchenyi Lánchídra, vagy éppen a debreceni nagy templomra. Ezek nem csak épületek, hanem egy-egy korszak lenyomatai. És mindeközben komoly tudomány is van mögöttük, hiszen egy építésznek ismernie kell többek között a statikát, az anyagok viselkedését, a fény és a hő terjedését, sőt ma már az energiahatékonyság és a fenntarthatóság is fontos része a tervezésnek. Érdekes belegondolnunk, hogy elődeink sokszor számítógépek nélkül hoztak létre olyan mérnöki csodákat, építményeket, amelyek még évszázadokkal később is állnak. Úgyhogy legalább a mai napon, amikor elsétálunk egy-egy különleges épület mellett, érdemes egy pillanatra felnézni rá, mert egy épületben egyszerre lehet jelen a történelem, a művészet, a matematika, a mérnöki tudomány, csak éppen mindez téglából, kőből, üvegből és acélból meséli el nekünk. Good luck, babe! Chappell Roan slágere indul el itt a Best FM-en a zenei kedvencek között.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Halló, sziasztok! Zsiga vagyok, egy útinfóval szeretnék szolgálni. A Diószegi útra bekanyarodva a körforgalomnál, jobbkéz felől a kávépörkölőnél, ott áll az Audi, ami menet közben szokott mérni, de most kivételesen áll. A körforgalomból, ahogy kiérünk, Diószegi útra bekanyarodunk, jobbkéz felől a kávépörkölőnél, kifele mérnek. Mármint a Diószegi úton, a városból kifele mérnek.

0: most hívd az 500-540-et. 500-540.
1: Új kutyafutatót adtak át, jutalási szabályok betartását ellenőrzik. Ismét jól szerepeltek a Deasz csapatai. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új kutyafuttatót adtak át Debrecenben az Árpád térnél az Állatok Világnapjához kapcsolódva, számolt be róla a De Hír. A belvárosi elkerített kutyafuttatók száma ezzel 9-re emelkedett. A kialakított területen a kutyák póráz nélkül mozoghatnak, így az állatok szabadon futhatnak és játszhatnak anélkül, hogy zavarnák a gyalogosokat vagy a közúti forgalmat. Az átadáson elhangzott, ezek a helyek a kutyátartó debreceniek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy kedvenceiket biztonságos körülmények között megmozgassák. A városban azért is tartják fontosnak a kutyafutatók kialakítását, mert a közterületi kutyasétáltatás szabályai szerint a kutyákat pórázon kell vezetni. Az Árpád-téri új terület ezért a belvárosban élő kutyatartók számára jelent új lehetőséget. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Győzelemmel zárta a hétvégét a Debreceni Egyetem több sportcsapata is, miközben a jégkorongozók egy győzelmet és egy szitlövéses vereséget könyvelhettek el. A Deac jégkorongozói előbb hazai pályán 4-1-re nyertek a dunaújvárosi Acélbikák ellen, majd pedig a DVTK otthonában játszottak 3-3-as döntetlent a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott gólt, a szitlövést viszont a miskolciak nyerték, így a debreceniek egy ponttal gazdagodtak. A kosárlabdázók ugyanakkor 93-88-ra kikaptak hazai pályán az Endo Plus Service Honvédtól. A futsal csapat sorozatban harmadik győzelmét szerezte az NB1-ben, a Hope ellen gyálon 4-1-re nyert, a labdarúgók pedig 3-0-ra győzték le a Füzes Abonyt a Dóczi utcai sportkampuszon, a kézilabdázók pedig 28-27-re múlták felül a Mezőkövesdet az NB1-ben, közölte az onydep.hu. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104.

A Best FM szól a 104.6-on, benne pedig a déli kívánság műsor, itt a Best FM-en délután egy picivel. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Én Szabó Anita vagyok, és 14 óráig társulnak ma is. Ahogy megszokatták a zenei kedvencek, köszöntsék a Renátákat, Reniket, Rencsiket. Ők a mai névnaposok október 6-án. Ahogy tette ezt Máté is. A barátnőmet szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Nekem ő a világ legjobb csaja. Nagyon sok mindent megtesz, értem. Amellett, hogy nagyon sokat dolgozik, Lady Gagától bármit játszhattok neki, mert ő a nagy kedvence. Reni kedves, Isten éltesen sokáig a Dead Dance érkezik névnapod alkalmából.

0: Best FM kívánságműsor.
1: 500-540 a Best stúdiójának száma, SMS Viber számunk 3093-1046, és itt is van rögtön nekem Tami üzenete. Sziasztok! A déli kívánságműsorba szeretném kérni Dr. Béres és Beré Toni közös számát, az Ugye nem bántad meg című dalt. Küldeném a munkatársaimnak, szeretném vele meglepni őket. Ferének, Izának és Szilvinek küldöm a dalt. Már is indítom Dr. Béres és Beré Toni közösét, amit annó Zambó Jimmy-től hallhattunk.

Zsuzsa szeretne Péternek, a férjének küldeni még egy dalt Stensártól, és alig várja a hétvégét, hogy újra együtt tölthessék. A következő órában is teljesülnek még a zenei kedvencek, jöhetnek az üzenetek, hívások 500-540 a

0: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma, tanösvény épül Józsán, építkezéseken ellenőriz a NAV Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Hermann Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek idősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
0: Tanösvény kialakítására készülnek Józsán, számolt be róla a dehír.hu. A fejlesztés kivitelezőjét a 23. nyúlfűző verseny és csaknyúlfesztiválon jelentették be, amelyet a hétvégén tartottak a Tócópatak partján. A rendezvényen több mint 80 bognácsban készültek ételek, a főzőverseny különlegessége pedig az volt, hogy valamennyi fogás alapanyaga nyúlhús lehetett. A fesztiválon a főzőverseny mellett családi programokat és bemutatókat is tartottak. A bejelentés szerint a Józsai Klastonparton kialakítandó tanösvény a környezeti szemléletformálás szolgálja majd. Az útvonal több pontján interaktív elemek segítik a látogatók bevonását, emellett közösségi teret és két egyedi kialakítású játszóházat is létrehoznak. A tervek szerint a tanösvény kapcsolatban

0: lesz a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásaival is. A Hajdú-Bihar megyei építkezéseken ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV. Az adóhatóság Hajdú-Bihar megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai azt vizsgálják, hogy az építkezéseken szabályosan foglalkoztatják-e a dolgozókat. Számolt be róla a Hajdú Press. A revizorok ellenőrzése kiterjed a megye építkezéseire. A hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a közzétett információ nem jelenti azt, hogy kizárólag ezeken a helyszíneken lehet számítani vizsgálatokra. A mostani akció célja a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata az érintett építkezéseken. A hatóság a munkát egész Hajdú-Bihar területén végzi, ezért az építőiparban dolgozókat és a munkáltatókat is érintheti az ellenőrzés sorozat. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500 540.

0: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A Déli Kívánság műsorban házassági évfordulós párt köszöntünk, Molnár Lajost és a feleségét, a lányuk Ivet szeretné őket köszönteni házassági évfordulójuk alkalmából. Nekem ők a világ legjobb szülei, mindent megtesznek a gyermekeikért, és Ross Stewart, Rhythm of My Heart című dalával szeretném őket köszönteni. Nagyon szeretem őket.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvásár a Shellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én. Készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Shellaton. Salétrom utca 5.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Akó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Akó Park. Debrecen.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
8: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
3: A Best FM.

0: Best FM kívánságműsor. SMS és Viber számunk 30 933 1046.
1: Igen, ezt szeretnék tudni, hogy nem megy a nap, hanem kám.

A déli kívánság műsor folytatódik továbbra is itt a Best FM-en, a 104.6-on is, a Van egy dal, aminek már a címe is garantálja, hogy egy kicsit megmozduljon a lábunk alatt a talaj, akkor az nem más, mint az Emergency House 96-os nagy bulis lágere, a Dübörög a ház, amit Zsófi kérésére játszok, akár a munka közben is lehet tekerni a hangerőt. A dal ugyanis már el is indult itt a Best FM-en.

Jó napot kívánok! Tóth Istvánné vagyok, és szeretnék egy dalt küldeni Tar Máriának, fodrászomnak, aki szinte művészi fokon készíti el a frizurákat. Nagyon szépen köszönöm!

A déli kívánság műsora kedd délutánban dr. Béres és Beréb Tomi közösével ér véget. Isten éltesen 30. születésnapon drága egyetlen nagylányunk, üzenik anyáik Andreának. Hozzám tartozó című dallal szeretnénk meglepni, igaz, hogy dolgozik, de este ünnepelünk majd. Ezt üzenik tehát Andreának, boldog szülinapot kíván a Best FM is. Belőlem pedig ennyi volt már a déli kívánság műsorban, hamarosan Balogh Vilmos érkezik önökhöz. Én pedig számítok önökre legközelebb is itt a Best FM-en az elmúlt 4 óra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új gyártósor indul. Készen állsz? A Neopak gépbeállítót, nyomdást és csomagolót keres Debrecenben. Jelentkezz a Neopak karrier oldalán. www.neopak.hu. Csomagolás a legmagasabb szinten. Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Újra szentelték a megújult Attila téri templomot. A mezőgazdasági gépekre hívják fel a figyelmet. Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat, számolt be róla a Dehír. A több mint 100 éves templom kívülbelül megújult, és 3 év után ismét megnyitotta a kapuit a hívek előtt. A szertartáson újra központi szerepet kapott a templom a debreceni görögkatolikus közösség életében. Az Attila téri főszékes egyház Debrecen görögkatolikus közösségének meghatározó temploma, ezért az újranyitás jelentős esemény volt a helyi egyházi közösség számára. Az ünnepi alkalmon a templom megújulását és újra szentelését közösen ünnepelték meg. A több mint egy évszázados épület a munkálatok után így ismét eredeti funkciójában működhet. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük. Mondta el rádiunknak Bad Róbert, rendőr alezredes.
4: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
3: Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park az október 24-i Szent Dömötör napi behajtási ünnep kézműves vásár és daru fesztiválhoz kapcsolódva, számolt be róla a Hajdu Press. A darukonyha receptversenyben 3 kategóriában lehet nevezni, előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel. A szervezők a Hortobágyi rendezvény gasztronómiai programjához kapcsolódóan várják a recepteket. A verseny célja, hogy a beküldött ételek a rendezvény gasztronómiai kínálatához is kapcsolódjanak. A hortobágyi eseményen a gasztronómiai programok mellett Hortobágy egyik leglátványosabb őszi hagyományőrző eseménye is helyet kap, amely a pásztor életet, a téli készülődésben lévő állatokat és a vonuló darvakat ünnepli. A receptverseny tehát ennek a rendezvénynek a részeként jelenik meg. A jelentkezési lehetőség bárki számára nyitott, amennyiben a recept megfelel a verseny feltételeinek. További részletek a Nemzeti Park honlapján olvashatók. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.
1: Sziasztok, én Lukás vagyok, ami szól az a tankcsapda, amit hallasz,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.
2: Ott van veled.
3: A Best FM.
2: A Best FM.
9: I'd been married long time.

0: you come from Katnádó.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Ez az örökség. Ez volt a bakancslistán kapátokkal.
3: Csak én vagyok csalódott.
4: Egyetlen pont még hátra van, a maratonfutás, és én szeretném megvalósítani.
5: Igazad van, anya. Fussál apáért.
6: Én igazándiból úgy képzeltem, hogy vele. Egy hátizsákba pont befér.
4: Beneveztem magunkat a City Maratonra váltóba.
5: Eh? Ez valami vicc.
4: Az lenne vicc, egyedül akarnám megcsinálni. Négy felé otthon már nem olyan sok.
7: Édesem, Milos születése óta meg sem mozdult el.
5: Muszáj lesz futnunk vele.
6: Te hülye vagy?
8: Állítólag a futás olyan, mint a drog.
5: Vele lehet halni?
1: Egy filmzene most
9: a Best FM-en.
10: Best FM-en.

0: kutya futatót adtak át, jutalási szabályok betartását ellenőrzik. Ismét jól szerepeltek a Deas csapatai. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új kutyafuttatót adtak át Debrecenben az Árpád térnél az Állatok Világnapjához kapcsolódva, számolt be róla a De Hír. A belvárosi elkerített kutyafutatók száma ezzel 9-re emelkedett. A kialakított területen a kutyák póráz nélkül mozoghatnak, így az állatok szabadon futhatnak és játszhatnak anélkül, hogy zavarnák a gyalogosokat vagy a közúti forgalmat. Az átadáson elhangzott, ezek a helyek a kutyátartó debreceniek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy kedvenceiket biztonságos körülmények között megmozgassák. A városban azért is tartják fontosnak a kutyafutatók kialakítását, mert a közterületi kutyasétáltatás szabályai szerint a kutyákat pórázon kell vezetni. Az Árpád-téri új terület ezért a belvárosban élő kutyatartók számára jelent új lehetőséget. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormány. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
0: Győzelemmel zárta a hétvégét a Debreceni Egyetem több sportcsapata is, miközben a jégkorongozók egy győzelmet és egy szitlövéses vereséget könyvelhettek el. A Deac jégkorongozói előbb hazai pályán 4-1-re nyertek a dunaújvárosi Acélbikák ellen, majd pedig a DVTK otthonában játszottak 3-3-as döntetlen a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott gólt, a szitlövést viszont a miskolciak nyerték, így a debreceniek egy ponttal gazdagodtak. A kosárlabdázók ugyanakkor 93-88-ra kikaptak hazai pályán az Endo Plus Service Honvédtól. A futsal csapat sorozatban harmadik győzelmét szerezte az NB1-ben, a Hope ellen gyálon 4-1-re nyert, a labdarúgók pedig 3-0-ra győzték le a Füzes Abonyta a Dóczi utcai sportkampuszon, a kézilabdázók pedig 28-27-re múlták felül a Mezőkövesdet az NB1-ben, közölte az ondep.hu. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, 3 óra elmúlt. Hogy vannak, hogy bírják a mai napot? Adjanak magukról egy kis életjelet, csak hogy megnyugodjak, hogy mindenki itt van és mindenki jól van, írjanak a 3933 104.6-ra, vagy hívjanak az 505-140-en. És akkor robbantunk egy energiabombát, indul a délután, itt az Icona Pop és az I Love It. A hírek

0: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és épp mondani akartam önöknek, hogy remélem a ma délután nyugisabb lesz az utakon, mint a tegnapi volt, de már is írja Matyi, hogy sziasztok, baleset van a Füredi úton, a Nádor utcai kereszteződés környékén, nagyon nagy a torlódás, köszi szépen. A Füredi út az ugye amúgy is problémás, a tegnapi nappal új szakaszba léptek az aszfaltozási munkák, a Böszörmény út és a Nádor utca közötti szakaszon dolgoznak, nagyon sok helyen változott a forgalmi rend, változtak a kanyarodási szabályok. Talán a legfontosabb, hogy a Fürediről nem lehet balra a Böszörményire fordulni a tűzoltóság felé, tegnap sajnos sokan belefutottak. Tegnap délután a rendőrök egy-egy ponton igyekeztek segíteni a forgalmat, gondolom ez ma délután is így lesz, de hát ez hamarosan kiderül majd. Tehát a Füredi úton baleset, és emiatt is torlódás, illetve két trafipax, az egyiket a Kassai úton, a másikat pedig a Vágóhídon látták a hallgatóink.
1: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A dugót nem tudjuk arrébb tenni, de legalább előre szólunk róla ma délután is, az 500-540-en hívhatnak, hogyha közlekedési infójuk van. És akkor egy igazi Best FM-es sláger most, az Ankara Echoes és a Benny Hill.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
3: A Papoptikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.

Ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát önök is tudják, napi szinten szoktunk itt segíteni a hallgatóinknak elveszett dolgokat megtalálni, elkoborolt kutya, macska, pénztárca, iratok, kulcsok, ezek szinte minden nap előfordulnak nálunk, de én még ilyenre nem emlékszem. Egy hallgatónk jelezte, hogy valaki elhagyott egy komplett vadonatúj öltönyt. Ott volt az egyik villamos megállóban felakasztva, valószínűleg szalagavatúra készülhetett, csak a tulajdonosa nem ért vele haza. Na mindegy, lényeg a lényeg, az öltöny megvan, ez a drága hallgatónk magához vette, és szívesen vissza szolgáltatná a jogos tulajdonosának, úgyhogy ha valaki elhagyta az érettségiző öltönyét itt ma délután, akkor az hívjon bennünket, és összehozzuk a becsületes megtalálóval. Nyilván jobban jár, hogyha ő maga telefonál, és nem a szülei hívnak bennünket. Tehát az 500-540-en lehet jelentkezni ezért az öltönyért, pedig összehozzuk a becsületes megtalálóval. Most így jobban végig gondolva, remélem, hogy egyetlen nadrágban ért haza az ifjúr. Mindegy, az öltöny megvan, jó helyen van, de szívesen visszamenne a gazdájához. Na kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a sztorinak a vége. Nálunk minden esetre jön Dash és Young Fly, és az Oh Mama.

ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és még egy fontos változás a közlekedéssel kapcsolatban. Mától működnek a jelzőlámpák a BMW körút nagy csomópontjában, vagy hivatalos megnevezéssel a körút déli és keleti szakaszának kereszteződésében. Ez egyelőre még csak tesztüzem, tehát hogy a szükséges, akkor a lámpák működését finom hangolni fogják, de már minden irányban a lámpák szabályozzák a forgalmat. Tehát működnek a jelzőlámpák a BMW körút nagy csomópontjában, aki arra szokott járni, az frissítse a fejében egy kicsit a szoftvert, nehogy ott megszokásból átolni.

Rockfest FM, Debrecen kedvencei a 104-6-on szólnak, és a hétvégén 3 hét után folytatódik a labdarúgó NB1. Hát a Loki számára nem is akárhogy, a Fradi otthonában játszunk, nyilván minden szurkoló pontosan tudja, hogy szombaton 17 órától a Grupa Maridában Ferencváros DVSC az OTP Bank Liga 9. fordulójában. Biztos, hogy rengeteg szurkoló fogja elkísérni a csapatot a Fradi stadionba. Nekik már nagyon hasznos infókat föltettek a dvsc.hu oldalra, jegyvásárlás, stb. Amit minden szurkolónak tudnia kell, hogy a gyülekező az M0-ás autópálya Alacska pihenőjének parkolójában lesz szombaton 14 óra és 14:30 között. Innen a vendégszurkolók rendőri biztosítás mellett érkezhetnek meg a Grupama Arena vendégparkolójáig. Ezt azt hiszem azért érdemes lesz kihasználni. Tehát gyülekező szombaton délután 2:30 között az M0-áson, az Alacska pihenőhelynél, és onnan rendőri felvezetéssel lehet megérkezni a stadionba. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! Odafelé rendőri felvezetés, visszafelé pedig 3 pont a zsebben, és akkor mindenki elégedett lesz. A besten pedig jön Azaria és a Vemzavar. Híre!

0: Aradi Vértanúkra emlékezünk ma. Tanösvény épül Józsán, építkezéseken ellenőriz a NAV Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
0: Tanösvény kialakítására készülnek Józsán, számolt be róla a dehir.hu. A fejlesztés kivitelezőjét a 23. nyúlfűző verseny és Csak Nyúl Fesztiválon jelentették be, amelyet a hétvégén tartottak a Tócópatak partján. A rendezvényen több mint 80 bográcsban készültek ételek, a főzőverseny különlegessége pedig az volt, hogy valamennyi fogás alapanyaga nyúlhús lehetett. A fesztiválon a főzőverseny mellett családi programokat és bemutatókat is tartottak. A bejelentés szerint a Józsai Klastonparton kialakítandó tanösvény a környezeti szemléletformálást szolgálja majd. Az útvonal több pontján interaktív elemek segítik a látogatók bevonását, emellett közösségi teret és két egyedi kialakítású játszóházat is létrehoznak. A tervek szerint a tanösvény kapcsolatban lesz a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásaival is. A Hajdúbihar megyei építkezéseken ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV. Az adóhatóság Hajdúbihar megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai azt vizsgálják, hogy az építkezéseken szabályosan foglalkoztatják-e a dolgozókat. Számolt be róla a Hajdupressz. A revizorok ellenőrzése kiterjed a megye építkezéseire, a hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a közzétett információ nem jelenti azt, hogy kizárólag ezeken a helyszíneken lehet számítani vizsgálatokra. A mostani akció célja a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata az érintett építkezéseken. A hatóság a munkát egész Hajdúbihar területén végzi, ezért az építőiparban dolgozókat és a munkáltatókat is érintheti az ellenőrzés sorozat. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérséklet lesz.
3: Köszönjük szépen a híreket! Akinek 4-ig tartott a munkaideje, az... húzzon bele, mert már 3 perce túlórázik. Nyomás haza, itt leszünk önökkel a délutáni csúcsforgalomban, és hozzuk a legfrissebb tudnivalókat az utakról, meg hozzuk a legütősebb zenéket, és itt a Dánzekudúról. A hírek

0: Ezt a felet hallgatják. Debrecen kedvencei itt szólnak a 104.6-on, a város pedig szépen elindult hazafelé, berobbant a délutáni csúcsforgalom. Beszéljünk a Füredi útról, mert szerintem még nem mindenki szokta meg azt, ami ott van. Ugye tegnap új szakaszba léptek az aszfaltozási munkák, a Böszörményi úttól a Nádor utcáig dolgoznak, és egy csomó helyen változott a forgalmi rend. Ami nagyon fontos, a nagy ívben való kanyarodás gyakorlatilag mindenütt tilos ezen a szakaszon. Tehát a Füredi útról nem lehet például balra a Böszörményire a tűzoltóság felé fordulni, ebbe tegnap a híreink szerint nagyon sokan belefutottak, de nem lehet fordulni a Sinai Miklós utcára, a Jerikó utcára, továbbá a Füredi útról nagy ívben a Nádor utcára sem. Itt egyébként a jobbra kanyarodást is tiltják a Dózsa-György utca felé. Figyeljék a táblákat, illetve a rendőröket, a híreink szerint ma is ott vannak és segítenek, ahol kell, és legyen mindenki óvatos, jó lenne baleset nélkül megúszni itt a délutánt.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Útközben is ott vagyunk önökkel, a bikini dala szól a Besten, ez a közeli helyeken.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2. Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
2: A Maxilánynak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxilány.hu-n található elérhetőségeinken.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
3: A Best FM.
8: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ez a Best FM a 104.6-on, jó utat hazafelé mindenkinek, és nem sokára lesz önöknek egy saját rádiójuk. Igen, 5-től 7-ig önöké a Best FM. Mindjárt kezdődik a kívánság műsor, azt hallgatjuk, amit önök szeretnének.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Ettől a pillanattól kezdve várom a kéréseket, aztán 5 órától élőben is kívánság műsor. Kíváncsi vagyok, hogy ma milyen dalokat fogunk hallgatni. Addig pedig most Justin Bieber.

0: egyedül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
2: What we're saying is not protesting.

Ez a Best FM 104, Bruno Mars és az I Just Might szólt az előbb. És közben pedig egy újabb nagy meló kezdődött el a városban. A szakemberek nekikezdtek az őszi faápolási munkáknak Debrecenben. Ilyenkor levágják a száraz gajakat, a balesetveszélyes ágakat, vagy ahol mondjuk a fák nagyon ránőttek a villamos vezetékekre, ott is közbelépnek egy kicsit. Több száz fáról van szó, a következő napokban, hetekben, ahogy az időjárás engedi, igyekeznek majd haladni ezzel a munkával. A daruskocsik itt-ott időnként a forgalmat is akadályozhatják, emiatt a szakemberek már most jó előre elnézést és megértést kérnek mindenkitől. Tehát egy kicsit fodrászkodnak a város fáin, hogyha ez esetleg valamiben akadályozza önöket, akkor legyenek elnézőek és türelmesek. Meg addig kérjelek dalokat, hiszen nem sokára indítjuk a kívánság műsort, az 500-540-re már lehet csörögni, már leadhatják a rendelést. És hogy addig is legyen mit hallgatni, jön a Pussycat Dolls.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Estefem, és mivel 5 óra van ezért, eljött az idő. Mostantól kezdve 2 órán keresztül önöké a hatalom és a dicsőség itt a Best FM-en. A következő 120 percben önök szerkesztik a zenét. Indítjuk a kívánság műsort, a 3933-1046-ra tudnak nekünk írni, az 500-540-en pedig hívhatnak, és akár élőadásból is elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Hölgyeim és uraim, mostantól kívánság műsor, az új Follow the Flow dallal nyitunk majd.
1: Sokszor mondták már, hogy ugorjak a kútba, de nekem valahogy sosem esik útba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 2 hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a 3. műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
5: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
6: Újra szentelték a megújult Attila téri templomot. A mezőgazdasági gépekre hívják fel a figyelmet. Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
6: Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat, számolt be róla a Dehír. A több mint 100 éves templom kívülbelül megújult, és 3 év után ismét megnyitotta a kapuit a hívek előtt. A szertartáson újra központi szerepet kapott a templom a debreceni görögkatolikus közösség életében. Az Attila téri főszékes egyház Debrecen görögkatolikus közösségének meghatározó temploma, ezért az újranyitás jelentős esemény volt a helyi egyházi közösség számára. Az ünnepi alkalmon a templom megújulását és újra szentelését közösen ünnepelték meg. A több mint egy évszázados épület a munkálatok után így ismét eredeti funkciójában működhet. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük. Mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
7: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
6: Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park az október 24-i Szent Dömötör napi behajtási ünnep kézműves vásár és daru fesztiválhoz kapcsolódva, számolt be róla a Hajdu Press. A darukonyha receptversenyben 3 kategóriában lehet nevezni, előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel. A szervezők a Hortobágyi rendezvény gasztronómiai programjához kapcsolódóan várják a recepteket. A verseny célja, hogy a beküldött ételek a rendezvény gasztronómiai kínálatához is kapcsolódjanak. A hortobágyi eseményen a gasztronómiai programok mellett Hortobágy egyik leglátványosabb őszi hagyományőrző eseménye is helyet kap, amely a pásztor életet, a téli készülődésben lévő állatokat és a vonuló darvakat ünnepli. A receptverseny tehát ennek a rendezvénynek a részeként jelenik meg. A jelentkezési lehetőség bárki számára nyitott, amennyiben a recept megfelel a verseny feltételeinek. További részletek a Nemzeti Park honlapján olvashatók. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
8: És most!
9: Indul az esti kívánság műsor
8: a Best FM-en.
9: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos.
10: Hello!
0: Hát átadjuk a zenei szerkesztés önöknek, mi baj lehet belőle. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton, és kezdjünk is neki, mert itt tornyosulnak már a kérések előttem. Például egy üzenet, hello, Melinda vagyok, egy Teddy Swims dalt szeretnék küldeni a kedvesemnek, Péternek, mert nagyon szeretem őt. Teddy Swims és a Bad Dreams, ezt fogom játszani nektek. Előtte Air Supply, All Out of Love, egyrészt küldjük Editnek, másrészt pedig ezt a dalt kérte tőlünk Hanna is, és ahogy ígértem a kívánság műsort, az új Follow the Flow dallal kezdjük, jön a Beszívom. Na ez kinek szól? Haló!
10: Sziasztok, Margó vagyok, szóljon az unokámnak, Váradi Bencének, boldog szüri napot neki.
0: És tanéletesse, hány éves?
10: Malek 8 éves, és a hétvégén nagyon várjuk, hogy megy ünnepeljük.
0: És tanéletesse őt, küldjük neki a dalt, és nyitjuk a kívánság műsort. Köszönöm!
10: Köszönöm!

0: Debrecen, itt vagyunk a mai kívánság műsorban. Az ön kérésére várok éppen. Lehet írni a 3933-1046-ra, és lehet hívni minket az 500-540-es Best FM forró dróton. Csilla például azt jelenti, hogy sziasztok, Majkától az Elvitted a szívemet című dalt szeretném küldeni egy magas barna hajú fiúnak, akit nagyon szeretek, remélem, hogy magára ismer. Én is drukkolok, hogy eljusson hozzá. Előtte Santana és a Smooth, örök sláger, ma Brigitta kérésére fogjuk meghallgatni. A következő telefonunk pedig Balázs a vonal végén. Szia!
1: Szia! A Neotontól kérek egy számot, legyen a 220 felett. Tamarának küldöm, hogy szeretem. És jó edzés neki.
0: Na, milyen edzés? Iszabbirkózás?
1: Nem. Ilyen aerobik jellegű zenés mozgással jár. Aha. Nem tudom a pontos nevét, de ő nagyon szereti.
0: Na, figyelj, hogy ha hazaért, akkor kérdezz meg tőle, hogy pontosan milyen edzés. Aztán hívjatok vissza, és meséld el, hogy ne maradjunk itt kétségek között, jó?
1: Oké. Okay.
0: Köszönöm. Jön a Neotom és a 220 felett. Mindjárt a Besten.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Debrecen.
6: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
7: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
8: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
9: A reklám után újra.
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
16: Bárhol is vagy.
17: Bárhol is vagy.
16: Ott van veled.
18: A Best FM.
16: A Best FM.

0: 1061, ez itt a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig mi nem szólunk bele, hogy mi szóljon. Azért vannak itt önök, hogy eldöntsék. Például nem sokára jön majd a Queen Bee és a Senki sem menekül, Csabi küldi a feleségének, Editnek, és hogy előtte mit hallgatunk, azt pedig már is megtudjuk. Halló, szia, adásban vagy.
1: Én a Tinkövös vagyok, egy jó kis B-Santel számot kérek.
0: De jó.
1: És szóljon mindenkinek, aki annak idején ezekre bulizott.
0: Magyarul, akik már úgy bőven 40 fölött vannak azoknak.
1: Hát, igen, így is mondhatjuk. Sajnos.
0: Oké, okay, rendben van.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Hát akkor a legnagyobb, Bass Hunter és a Now You're Gone, most a Best kívánság műsorában.

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Best FM kívánságműsor.

0: 104.6 Best FM kívánságműsor 5-től 7-ig minden nap önök szerkesztik a zenét nálunk. Hát így van ez ma is. Tegyék oda magukat, ahogy szokták. A 3933-1046-ra írhatnak. SMS és Viber az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak minket.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Ó, hát nagyon változatosak leszünk itt a következő percekben is, ahogy látom. Például jön majd James Brown és az I Feel Good. Barnusnak küldjük ezt a dalt. Jó választás, köszönöm, pont ezt kérted. Előtte nagy magyar házi buli kedvenc, a Splash és a Tedd fel a kezdet. István kívánságára fogjuk meghallgatni. A vonalban pedig Móni. Szia!
2: Szia, nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérni, hogy Mary J. Blige Family Affair.
0: Ó, hogy ne lehetne, hogy ne, hogy
2: nagyon
0: ne.
2: Jó.
0: Nagyon szívesen lejátszom neked.
2: Köszönöm.
0: Kinek szóljam?
2: Novamnak, meg mindenkinek, aki szereti. Egyszerűen csak hallgassuk meg.
0: Jó ötlet, oké. Mary J. Blige Family Affair. Már nyomatom is

0: Ezt a FM a 104-on. Itt vagyunk a mai kívánság műsor sűrűjében. Önöknek mit játszhatok? A 3933-1046-ra lehet megírni. Az 500-540-es Best FM forró dróton pedig, ha elég bátrak, akkor akár élőadásban is elmondhatják. Zita például azt írja, hogy sziasztok, nekem is eszembe jutott egy nagy kedvenc, amit régen hallottam, hátra le tudjátok játszani. A Black Eyed Peas a Time. Mehet esetleg? Mi az, hogy? Nagyon szívesen mindjárt küldöm neked, de Fanni van közben a vonalban.
1: Sziasztok! Egy számot szeretnék kérni. Egy Depeche Mode számot a kedvesemnek, Janinak, és nagyon szeretem őt.

0: Tölibé.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38/A. Belker, tisztaság nagyban.
2: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Új kutyafutatót adtak át, jutalási szabályok betartását ellenőrzik. Ismét jól szerepeltek a Deasz csapatai. Kis Dániel vagyok.
9: A Best FM-en.
8: Új kutyafuttatót adtak át Debrecenben az Árpád térnél az Állatok Világnapjához kapcsolódva. Számolt be róla a Dehír. A belvárosi elkerített kutyafuttatók száma ezzel 9-re emelkedett. A kialakított területen a kutyák póráz nélkül mozoghatnak, így az állatok szabadon futhatnak és játszhatnak anélkül, hogy zavarnák a gyalogosokat vagy a közúti forgalmat. Az átadáson elhangzott, ezek a helyek a kutyátartó debreceniek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy kedvenceiket biztonságos körülmények között megmozgassák. A városban azért is tartják fontosnak a kutyafutatók kialakítását, mert a közterületi kutyasétáltatás szabályai szerint a kutyákat pórázon kell vezetni. Az Árpád-téri új terület ezért a belvárosban élő kutyatartók számára jelent új lehetőséget. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
10: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányzat. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
8: Győzelemmel zárta a hétvégét a Debreceni Egyetem több sportcsapata is, miközben a jégkorongozók egy győzelmet és egy szitlövéses vereséget könyvelhettek el. A Deac jégkorongozói előbb hazai pályán 4-1-re nyertek a dunaújvárosi Acélbikák ellen, majd pedig a DVTK otthonában játszottak 3-3-as döntetlent a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott gólt, a szitlövést viszont a miskolciak nyerték, így a debreceniek egy ponttal gazdagodtak. A kosárlabdázók ugyanakkor 93-88-ra kikaptak hazai pályán az Endo Plus Service Honvédtól. A futsal csapat sorozatban harmadik győzelmét szerezte az NB1-ben. A Hope ellen gyálon 4-1-re nyert, a labdarúgók pedig 3-0-ra győzték le a Füzes Abonyt a Dóczi utcai sportkampuszon. A kézilabdázók pedig 28-27-re múlták felül a Mezőkövesdet az NB1-ben, közölte az onydep.hu. Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: Köszönjük a 6 órási híreket, ez itt a Best FM, és ez itt még mindig kívánságműsor. Ezt az órát is önök szerkesztik, szabadon galázdálkodhatnak a zenéink között, írjanak, hívjanak. Jó, majd Tony Braxton és az Unbreak My Heart, ezt a dalt ma Anett kérte, és Istvánnak küldi. Előtte Milán és Zozó kérésére a Desperado és a Gyere és Álmodj, ennek sem lesz akadálya, illetve egy aktuális nagy slágerrel nyitunk, ilyen Tame Impala és a Dracula. A vonalban Pali, majd ő elmondja, hogy kinek szól ez a dal. Szia!
7: Hello, én ezt a dalt elküldeném a főnök asszonyomnak, Molnárné Katikának, mert nagyon szereti, és holnap találkozunk.
0: Rendben van, reméljük, hogy hallotta ő is. Köszönöm! Tame Impala és a Dracula. Folytatjuk a kívánságműsort.

0: Rest FM-et hallgatják, 104.6. Itt a mai kívánság műsor. Írjanak, hívjanak. Önök döntik el este hétig, hogy mi szóljon.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Például jön majd Zedd és a Stay the Night. Flóra kért a saját magának, mert egy kicsit beteg, és bízik benne, hogy ettől hamarabb meggyógyul. Drukkolunk, hogy segítsen. Küldöm akkor a gyógyszert, Zedd, Stay the Night. De előtte van egy telefonálunk is. Haló?
2: Szia, Éva vagyok. Barátnőmet szeretném névnapja alkalmából köszönteni egy szép számmal.
0: Renáta?
2: Igen.
0: Isten értesse, mit küldjünk neki?
2: Szűcsné Batai Renáta, és a Kovarszki meg a Begától a Fehér Hollót szeretném kérni, a nagy kedvence. Nagyon jó barátnőm, nagyon szeretem, nagyon segítőkész, meg nagyon-nagyon jó lelkű. Úgyhogy nagyon szeretem.
0: Akkor megérdemli, hogy felköszöntsük. Rendben van. Uh-huh. Isten értesse, köszönöm szépen.
2: Szia.
0: Repül a fehér holló, mindjárt a Best kívánság műsorában.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
4: Reklám. Új gyártósor indul. Készen állsz? A Neopak gépbeállítót, nyomdást és csomagolót keres Debrecenben. Jelentkezz a Neopak karrier oldalán. www.neopak.hu. Csomagolás a legmagasabb szinten.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
1: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: Rest FM 104. A mai kívánságműsort hallják. Kösz, hogy ilyen jó zenéket válogatnak. A következő fél órát is töltsék meg a legnagyobb kedvenceikkel. Lehet még írni, lehet még hívni. És hát, hál' Istennek, mindenféle zene fog szólni a következő percekben. És például jön a The Disturb és a Sound of Silence. Gyula kérte, küldi mindenkinek, aki úton van hazafelé, óvatosan az utakon. Előtte, vissza a 90-es években, Regina és a Day by Day. Zsolti kérésére fogjuk meghallgatni. És mindezek előtt jön Cserháti Zsuzsa és az édes kisfiam. Kinek küldjük ezt a dalt? Szia!
1: Szia, Janu vagyok, a gyerekeimnek. Most csak 20 évesek.
0: Ikrek?
1: Ikrek, igen.
0: Hát akkor is találja tesse őket. Nekik szól ez a dal, Cserháti és az édes kisfiam.

0: a Best FM a 104.6-on, a mai kívánság műsort hallgatják, és köszi, hogy nem csak hallgatják, hanem hívnak is, és írnak, és nagyon sokan. Igyekszünk minél több mindent bele préselni itt este hétig. Például jön majd Manueltől a Voodoo Baba, Henny nagy kedvence, neki szól majd, mert előtte van még itt egy másik kérésünk.
1: Jó napot kívánok, Lakatos Antal, a Kuszupájból. Időnek üdvözlöm a barátomnak, a időnk, a Kuszupájból.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
2: 500-540.
3: Halló, szia, Vilmos Attila vagyok. Egy Night is Nemo-t szeretnék küldeni a családomnak, mindenkinek, aki szereti, és természetesen neked.

0: ezt a FM itt a 104.6-on. 8 perc múlva 7 óra. Jaj, ez rossz hír, mert ez azt jelenti, hogy elérkeztünk a mai kívánság műsor két utolsó dalához. Elnézést kérek azoktól, akiknek a kérésére ma már nem lesz időnk. Nyugi, holnap is lesz kívánság műsor délben is, és este is. Na de mi lesz a két utolsó dal? Hát például Bobby McFerrintől a Don't Worry Be Happy, Csaba küldi a családjának, és előtte pedig...
1: Szia, Attila vagyok. A Tamcsabától kérek egy jó pörgős számot, be vagyok rúgva. Küldöm Pityunak, Sanyának és Mozinak. Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, a Tamcsabda nagyon népszerű ma. Kinek szóljon még? Hello!
2: Szia, Best FM! Ildikó vagyok. Mindenkinek, aki szereti, nektek is, magunknak is, meg mindenkinek, aki szereti.
0: Megbeszéltük. Szóval Bobby McFerrin és a Don't Worry Be Happy, előtte pedig a Tamcsabda. Így zárjuk a mai kívánságműsort. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap folytatjuk.

0: Don't worry, be happy.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma, tanösvény épő Józsán, építkezéseken ellenőriz a NAV Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Tanösvény kialakítására készülnek Józsán, számolt be róla a dehir.hu. A fejlesztés kivitelezőjét a 23. nyúlfűző verseny és Csak Nyúl Fesztiválon jelentették be, amelyet a hétvégén tartottak a Tócó patak partján. A rendezvényen több mint 80 bográcsban készültek ételek, a főzőverseny különlegessége pedig az volt, hogy valamennyi fogás alapanyaga nyúlhús lehetett. A fesztiválon a főzőverseny mellett családi programokat és bemutatókat is tartottak. A bejelentés szerint a Józsai Klastonparton kialakítandó tanösvény a környezeti szemléletformálást szolgálja majd. Az útvonal több pontján interaktív elemek segítik a látogatók bevonását, emellett közösségi teret és két egyedi kialakítású játszóházat is létrehoznak. A tervek szerint a tanösvény kapcsolatban lesz a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásaival is. A Hajdúbihar megyei építkezéseken ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV. Az adóhatóság Hajdúbihar megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai azt vizsgálják, hogy az építkezéseken szabályosan foglalkoztatják-e a dolgozókat. Számolt be róla a Hajdupressz. A revizorok ellenőrzése kiterjed a megye építkezéseire, a hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a közzétett információ nem jelenti azt, hogy kizárólag ezeken a helyszíneken lehet számítani vizsgálatokra. A mostani akció célja a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata az érintett építkezéseken. A hatóság a munkát egész Hajdúbihar területén végzi, ezért az építőiparban dolgozókat és a munkáltatókat is érintheti az ellenőrzés sorozat. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: vagy, nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hola! Van ott valaki?
2: Itt a B-bács, mi a vészhelyzet, vétel?
1: Ayuda, por favor! Mi amiga si yo estamos en un yate! Estamos perdidos y hay fuego por todos lados!
2: Mi a pontos helyük, vétel?
1: Gringa! A pontos helyünk az óceánribont! Estupida! No siento mi cara!
3: Hívd a parti őrséget, van egy 1073-asunk. Én viszem a Webrunner, te is CG a mentő egyes. Gyerünk, gyerünk, nyomás!
4: Várjuk, várjatok, mi van? Mit csinálunk? Summer, Summer, mi a 1073-as?
5: Tűz!
4: Tűz? Mármint az óceánon.
5: Elkezdhetnél tanulni.
4: Ja, tudom, vettem. Megyek. Ott Ali.
3: Hol van most, vedd át a gázt?
4: Az lehetetlen.
3: Húj át a hónom alatt és vedd át ezt a szájba vert gázt.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Azt a durva.

0: újra szentelték a megújult Attila téri templomot. A mezőgazdasági gépekre hívják fel a figyelmet. Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri istenszülő oltalma görög katolikus főszékes egyházat, számolt be róla a Dehír. A több mint 100 éves templom kívül belül megújult, és 3 év után ismét megnyitotta a kapuit a hívek előtt. A szertartáson újra központi szerepet kapott a templom a debreceni görög katolikus közösség életében. Az Attila téri főszékes egyház Debrecen görög katolikus közösségének meghatározó temploma, ezért az újranyitás jelentős esemény volt a helyi egyházi közösség számára. Az ünnepi alkalmon a templom megújulását és újra szentelését közösen ünnepelték meg. A több mint egy évszázados épület a munkálatok után így ismét eredeti funkciójában működhet. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük. Mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
0: Receptversenyt hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park az október 24-i Szent Dömötör napi behajtási ünnep kézműves vásár és daru fesztiválhoz kapcsolódva, számolt be róla a Hajdu Press. A darukonyha receptversenyben 3 kategóriában lehet nevezni, előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel. A szervezők a Hortobágyi rendezvény gasztronómiai programjához kapcsolódóan várják a recepteket. A verseny célja, hogy a beküldött ételek a rendezvény gasztronómiai kínálatához is kapcsolódjanak. A hortobágyi eseményen a gasztronómiai programok mellett Hortobágy egyik leglátványosabb őszi hagyományozó eseménye is helyet kap, amely a pásztor életet, a téli készülődésben lévő állatokat és a vonuló darvakat ünnepli. A receptverseny tehát ennek a rendezvénynek a részeként jelenik meg. A jelentkezési lehetőség bárki számára nyitott, amennyiben a recept megfelel a verseny feltételeinek. További részletek a Nemzeti Park honlapján olvashatók. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: lakói kutyafutatót adtak át, jutalási szabályok betartását ellenőrzik. Ismét jól szerepeltek a Deas csapatai. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új kutyafuttatót adtak át Debrecenben az Árpád térnél az állatok világnapjához kapcsolódva, számolt be róla a Dehír. A belvárosi elkerített kutyafutatók száma ezzel 9-re emelkedett. A kialakított területen a kutyák póráz nélkül mozoghatnak, így az állatok szabadon futhatnak és játszhatnak anélkül, hogy zavarnák a gyalogosokat vagy a közúti forgalmat. Az átadáson elhangzott, ezek a helyek a kutyátartó debreceniek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy kedvenceiket biztonságos körülmények között megmozgassák. A városban azért is tartják fontosnak a kutyafutatók kialakítását, mert a közterületi kutyasétáltatás szabályai szerint a kutyákat pórázon kell vezetni. Az Árpád-téri új terület ezért a belvárosban élő kutyatartók számára jelent új lehetőséget. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormány. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
0: Győzelemmel zárta a hétvégét a Debreceni Egyetem több sportcsapata is, miközben a jégkorongozók egy győzelmet és egy szitlövéses vereséget könyvelhettek el. A Deac jégkorongozói előbb hazai pályán 4-1-re nyertek a dunaújvárosi Acélbikák ellen, majd pedig a DVTK otthonában játszottak 3-3-as döntet lent a rendes játékidőben. A hosszabbítás sem hozott gólt, a szitlövést viszont a miskolciak nyerték, így a debreceniek egy ponttal gazdagodtak. A kosárlabdázók ugyanakkor 93-88-ra kikaptak hazai pályán az Endo Plus Service Honvédtól. A futsal csapat sorozatban harmadik győzelmét szerezte az NB1-ben, a Hope ellen Gyálon 4-1-re nyert, a labdarúgók pedig 3-0-ra győzték le a Füzes Abonyta a Dóczi utcai sportkampuszon, a kézilabdázók pedig 28-27-re múlták felül a Mezőkövesdet az NB1-ben, közölte az ondep.hu. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Memento.

0: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma, tanösvény Épő Józsán, építkezéseken ellenőriz a NAV Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
0: Tanösvény kialakítására készülnek Józsán, számolt be róla a dehír.hu. A fejlesztés kivitelezőjét a 23. nyúlfűző verseny és Csak Nyúl Fesztiválon jelentették be, amelyet a hétvégén tartottak a Tócópatak partján. A rendezvényen több mint 80 bográcsban készültek ételek, a főzőverseny különlegessége pedig az volt, hogy valamennyi fogás alapanyaga nyúlhús lehetett. A fesztiválon a főzőverseny mellett családi programokat és bemutatókat is tartottak. A bejelentés szerint a Józsai Klastonparton kialakítandó tanösvény a környezeti szemléletformálást szolgálja majd. Az útvonal több pontján interaktív elemek segítik a látogatók bevonását, emellett közösségi teret és két egyedi kialakítású játszóházat is létrehoznak. A tervek szerint a tanösvény kapcsolatban lesz a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásaival is. A Hajdúbihar megyei építkezéseken ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV. Az adóhatóság Hajdúbihar megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai azt vizsgálják, hogy az építkezéseken szabályosan foglalkoztatják-e a dolgozókat. Számolt be róla a Hajdupressz. A revizorok ellenőrzése kiterjed a megye építkezéseire, a hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a közzétett információ nem jelenti azt, hogy kizárólag ezeken a helyszíneken lehet számítani vizsgálatokra. A mostani akció célja a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata az érintett építkezéseken. A hatóság a munkát egész Hajdúbihar területén végzi, ezért az építőiparban dolgozókat és a munkáltatókat is érintheti az ellenőrzés sorozat. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

Félde kisebb tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézel. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

sem figyelmed. Bujakottól a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

tud, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.